0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cserét.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the box and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.
6: Látom.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Buji II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a város honlapja. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 11-e hétfő, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Elindult a Bringázza suliba program. Még van, ahol fűtenek, és tavaszi hadjárat Biriben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András, a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója, a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett két új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-éig tart. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi az, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságon működő 37 csapadékmérő állomás összesített adatai szerint idén áprilisban rekordkevés 1,7 mm csapadékot mértek. A legtöbb csapadékot ebben a hónapban Tisza-Becs állomáson mértek, de például Tuzséron még nyomokban sem volt eső. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből nekiutalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
4: A fiatalkorú gyanúsított számlájára külön élő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 ezer forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
1: Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrixpálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Második alkalommal rendezik meg az érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke vasutas művelődési ház és könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Szavalóversenyt hirdetett a Madarak és Fák napja alkalmából a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. Óvodás gyermekek vehettek részt a megmérettetésen 3 korcsoportban. A döntőn minden eddiginél több, 18 óvoda 59 gyermeke mutatta meg tudását. Írja közösségi oldalán a Nyírerdő ZRT. A kiírásnak megfelelően magyar költők műveit adták elő a gyerekek, amelyek a természetről, vadon élő állatokról, a faültetés fontosságáról szóltak. Minden résztvevő kapott emléklapot, a 3 legjobb előadást pedig korcsoportonként díjazták. Felelevenítik a hagyományokat. Idén is lesz pünkösdi sokadalom a Sóstói Múzeum faluban. Az eseményen megidézik a régi falusi pünkösdöt, ahol bemutatják a pünkösdi királyválasztás népszokásait. Forog majd emellett a kosaras körhinta, lesz népi játszóudvar és kézműves foglalkozások is. A résztvevők kóstolhatnak gyógyteát, kemencés finomságokat, lesz táncmulatság és lovaskocsikázás is. Így a Nyíregyháza turisztikai oldala. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Jó reggelt, itt a hétfő. Kezdjük el a tevékenységet együtt, így 6 óra után új hét indul, új lendület, és reméljük a kávé már úton van. És hogyha úton van, akkor közben például írhatunk egy üzenetet a Ferenceknek, hiszen ők ma a névnaposok. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy Feri ismerőse. Ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon, ez 2015-től. Így van a május 11-i napon, remélhetőleg kultúrátan fogunk közlekedni a reggeli csúcsban ma is Nyíregyházán. Ma van a madarak és fák napja, a természetvédelem egyik legismertebb hagyománya, és a jó idővel sokan előveszik ma is a bicikliket, elindult ugye a grill szezon, és egyre több családi közösségi esemény szerveződik. Így van ez jól, hiszen lépésről lépésre megyünk a nyár felé, bár még előttünk vannak a fagyos szentek, és hogy ezek be fognak-e kavarni, azt mindjárt elmondom. Minden esetre minden hétfő egy új kezdet, még akkor is, hogyha ezt reggel így 6 óra után nehéz elhinni, de azt mondom, hogy ha ma lassan is indul el az agyunk, akkor ne aggódjunk, még a sakk világbajnokot is megverte egy számítógép ezen a mai napon. Szóval az agyunknak is hagyjunk egy kis időt, kutyolgassuk a kávét, közben pedig jönnek az ébresztő dalok, és a nyíregyházi hírek ma is.

0: nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

Hát nagyon úgy néz ki, hogy hűvösebb hétre készüljünk, de menjünk lépésről lépésre, kezdjük a mai nappal a hétfővel. Ma a napsütés gyakran zavarhatják, gomoly felhők is többfelé, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol pedig az a helyzet, hogy felhő szakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek majd, és a legmelegebb órákban ma Nyíregyházán 22 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Hát itt vannak előttünk a fagyos szentek, ugye ez azt jelenti, hogy holnap után és csütörtökön a népi megfigyelés szerint megint csak fagyhat, a lehűlés azt kell mondjam, hogy bejön. A reggelek visszaesnek 6 fok környékére, és a napi csúcsok is 19 fok környékén alakulnak majd holnaptól, viszont úgy néz ki, hogy ezek a szentek fagyot azért csak nem fognak hozni, de erős napot mindjárt hírekkel folytatjuk, fél hétkor Andrea készül a legfrissebbekkel.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
3: A fiatalkorú gyanúsított számlájára különélő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 ezer forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

ezeket kerülgetni kell. Jó hír, hogy legalább bójával vannak jelölve. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló vezető út mentén, és a Móricz Zsigmond utca is munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig, itt pedig nagyfelületi útfelújítást végeznek. Ha pedig az M3-ason közlekedünk, akkor tartsuk észbe, hogy Vásárosnamény felé a 267-es kilométer szelvénynél lévő Mátészalka csomópont lehajtóágát felújítási munkálatok miatt lezárták. Balesetmentes hétkezdés mindenkinek! Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Capture it.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, május 11-e van itt a hétfő, és itt a Best reggelin, Simon Norbert vagyok. Ismerkedjünk a mai nappal, na meg a héttel. Ezen a héten lesz a várandóság hete, és például egy jó lehetőség arra, hogy a leendő kismamák megismerkedjenek a szülés helyszínével. Várják majd az érdeklődőket 14-én reggel 9 órától a szülészeti nőgyógyászati tömb földszintjén. A részletes program persze megtalálható nálunk, bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a program ajánlatokra. Ma is érettségi, digitális kultúra középszinten, énekzene, rendészeti ismeretek. Ez az terítéken, nagy kalappal mindenkinek, szóval új hét indul, új lendület. Ma van a közlekedési kultúra napja, kiemelten fontosak lesznek a közlekedési hírek. bestfmnyiregyháza.hu üzenőfalára írhatnak tapasztalatokat a hétfő reggelrel kapcsolatosan. Ami pedig az időjárásunkat illeti, hát az esernyő ma sem maradjon otthon, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, akár még felhőszakadás sem kizárt így hétfőn, és hogyha belekerülünk egy ilyen szituációba, akkor még a szél is viharos lehet, de nem lesz amúgy nagyon hideg, 22 fok várható ma Nyíregyházán, viszont a következő napokban úgy néz ki, hogy a napi csúcsok akár 20 fok alatt is lehetnek majd. További hírek, információk Andreától, 7 órakor készül a legfrissebbekkel, én pedig hozom a hét első horoszkópját.

0: tick-tock.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom a belvárosban, csak úgy, mint a főútvonalak mentén, ahol forgalmi torlódás is előfordulhat. Hírszőlősön a Sugár utcában az útfelújítás mellett csapadékcsatornát is építenek, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódik a Meggyes utca 27 szám és a Magyarós utca között a járda felújítása, figyelmesek legyenek. A kilátó és Debreceni úton több helyen megsüllyedt aknafedél jelent akadályt, ami bójával jelölve van, körültekintőek legyenek. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblát figyelembe vételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vajjá Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett két új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, május 11-e van, indítunk egy új hetet, a stratégia remélhetőleg már fejben van, hogy mit is kell teljesíteni ezen a héten, de hogy hogyan indul a hét, az egyáltalán nem mindegy, de megtudhatjuk, elmondom a horoszkópból. Tessenek figyelni, ahogy mindig, most is a kosok az elsők, és zárunk majd a halakkal, de hát szépen sorban minden csillagjegy megtudhatja, hogy mit tartogat a hétfői nap. Szóval a kosok, gyorsan beleállnál mindenben, de a nap elején jobb, hogyha nem akarod egyszerre megoldani az egész hetet, a lendület meg lesz csak fokozatosan. Bikák, nehezebb lehet újra felvenni a tempót, főleg a kényelmes hétvége után. Egy nyugodt indulás most többet segít, mint a kapkodás. Jönnek az ikrek, már reggel sok információ és teendő talál meg, hogyha nem ugrálsz körülöttük folyton, meglepően gyorsan fogsz majd haladni, úgyhogy nem kell aggódnod. Rákok, kicsit érzékenyebben indulhat a heted, de egy ismerős rutin hamar stabilá teszi majd a hangulatodat, hogy mi az ismerős rutin, hát azt én nem tudom, de bizonyára a rákok majd ezt fogják tudni. Oroszlánok, nem feltétlenül lesz kedved rögtön maximumon pörögni, de ahogy belejössz, visszatér majd a jól megszokott önbizalmad is. Szüzek, nálad pedig a hétfő most a rendszerezésről szól. Ha rendet raksz magad körül, fejben is könnyebb lesz. Mérlegek, túl sok lehetőség vagy pedig feladat között vacilálhatsz. Ha kiválasztasz majd egy irányt, akkor minden sokkal gördülékenyebb lesz. Skorpiók, gyorsan kiszúrod, hogy mi az, ami tényleg fontos ezen a héten. Ne hagyd, hogy az apróságok elvigyék a figyelmet. És annyira sok hiányzik majd a hétvégi szabadság. Érzés. Ezért most nehéz visszamenni a monoton hétköznapokban, de egy kis változatosság sokat javít majd a napodon. Bakok, komolyan veszed az indulást, de figyelj, nehogy már hétfőn túlterheld magad. Nem sprint, hanem hosszú távú futás lesz ez a hét. Na meg a vízöntők, valami váratlan már a hét elején kizökkenthet a megszokottból, de nem biztos, hogy ez rossz és rossz irányba fog vinni. És akkor a halak, a végére, persze nem utolsó sorban, lassabban indul a fókuszod, de ahogy majd ráhangolódsz a hétfői napra, sokkal összeszedettebb leszel, mint azt most jelenleg reggel gondolod. Szuper hetet mindenkinek, ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Jó reggelt, indul a hétfő, a Best-tel, 11-e van, és pontosan 10 perc múlva pedig már 7:30, és nagyon úgy néz ki, hogy érkezik ma egy kis pitty-putty majd fentről. Azt mondják, hogy komoly viharhelyzet alakulhat ki a mai napon Magyarországon, ugyanis több hullámban érkezhetnek zivatarok, amelyekhez jégeső, felhőszakadás és viharos erejű szél is társulhat, és az ország teljes területére éppen ezért már elsőfokú riasztást adta ki, amiből még simán a nap folyamán másodfokú is lehet. Délelőtt még viszonylag nyugodt lehet az idő, legfeljebb elszóltan alakulhat ki egy-egy zivatar. A fordulat azonban majd a déli órákban érkezik meg, ugyanis délnyugat felől egyre nagyobb területen pattanhatnak ki zivatar cellák, amelyek estig több hullámban söpörnek majd végig az országon. Ez pedig azt jelenti, hogy a zivatarokat viharos, akár 90 km/h széllökések, intenzív felhőszakadások és jégeső kísérleti, akár 2 cm-nél nagyobb jégdarabok is hullhatnak az égből, és a leulló csapadék rövid idő alatt meghaladhatja 25 mm-t. Estére valamelyest mérséklődik a helyzet, de a veszély nem múlik el teljesen, helyenként még kett hajnalban is kialakulhatnak viharok. Hát meglátjuk, hogy mi itt Szabolcs megyében, meg Nyíregyházán ebből mit és mennyit és mikor kapunk. Minden esetre a déli óráktól várható az, hogy a zivatar veszély aktuálissá válik, és délnyugat felől jön az erős szél, ugye 90 km/h széllökésekkel, felhőszakadásokkal, és még akár jég is lehet benne. Nem árt erre felkészülni és betervezni a mai napba. Úgy, ahogy Andi híreit is, 7:30-kor már hallhatják itt a Best reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Mivel is kezdhetnénk egy hétfőt, mintsem, hogy megbeszéljük a világ egyik vitatott és legfontosabb dolgát, rakjuk ezt rendbe, és utána szerintem jobb lesz a hetünk. A WC papírról van szó, a tekercsről, ugye a vitaforrásról, hogy a vége, na merre lógjon, kifelé vagy a fal felé? Hát apróságnak tűnik, de amúgy sok családban ez ilyen visszatérő vita, hogy kifelé vagy pedig befelé lógjon a WC papír vége, és a válasz amúgy nem csak hogy megszokás kérdése, a praktikum és a higiénia is beleszólhat, de most kiderül az igazság. Ugyanis a klasszikus vita két táborra osztja az embereket. Az emberek egyik része a fal felől kezdi el húzni, a másik fele pedig kifelé lóghatja a WC papír végét, és az utóbbi a jó megoldás. Tehát az a helyzet, hogy ezt el kell fogadni és be kell látni, hogy a WC papír vége kifelé kell, hogy lógjon és ne a falra simuljon rá, ugyanis a papír könnyebben elérhető, egyszerűbb letépni, és kevésbé kell a falhoz vagy pedig a tartóhoz nyúlni. A magyarázat és az indok pedig az, hogy amikor Seth Wheeler, amerikai feltaláló 1891-ben szabadalmaztatta a WC papírt, az illusztráció a papír vége kifelé lógott a tekercsről, vagyis az eredeti tervezés szerint is ez volt a természetes használati irány. A fürdőszobában és a WC környékén nem mindegy, hogy mihez érünk ugyanis hozzá. Ha a papír a fal felé lóg, akkor gyakrabban kell a tartóhoz, a falhoz vagy a csempéhez nyúlni, miközben keressük a papír végét. Ha viszont a papír kifelé esik, könnyebben megfogható és kevesebb a felesleges érintkezés a környező felületekkel. Szóval egy a lényeg, és akkor itt lezárhatjuk a vitát. A kifelé lógó WC papírnak van egy nagyon hétköznapi előnye, egyszerűbb használni, látszik, hogy hol a vége, könnyebb letekerni, és kevesebb ügyetlenkedéssel jár. Ha más nem értünk el hétfőn, így a hét első napján, ezt mindenképpen, hogy tisztába tettük ezt a vitás kérdést, szóval a WC papír tekercsnek kifelé kell lógni, és nem a falra simulva.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom a belvárosban, csak úgy, mint a főútvonalak mentén, ahol forgalmi torlódás is előfordulhat. Nyírszőlősön a Sugár utcában az útfelújítás mellett csapadékcsatornát is építenek, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódik a Meggyes utca 27 szám és a Magyarós utca között a járda felújítása, figyelmesek legyenek. A kilátó és Debreceni úton több helyen megsüllyedt aknafedél jelent akadályt, ami bójával jelölve van, körültekintőek legyenek. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblát figyelembe vételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Jó reggelt, rövidesen 8 óra, egészen pontosan 10 perc múlva szerintem kétfajta hétfő létezik, amikor egész nyugodtan, lassú tempóval indítjuk be a hetet, hosszan kávézunk, beszélgetünk ismerősökkel, munkatársakkal, meg van az a hétfő reggel, amikor egyből ránk szakad a nyakunkra minden, és tudjuk azt, hogy ennek a végét nem látjuk, hogy az utóbbi a helyzet a mai nappal kapcsolatosan, és már készül arra, hogy stresszes lesz a napja, akkor dobok egy mentővet estére, végezzem majd kulináris terápiát. Amúgy ez úgy hangzik, mint egy divathóbort a nagy csillogó konyhával, meg a túlüres naptárral rendelkező emberek számára, mert ugye tegyük a szívünkre a kezünket, manapság kinek van ideje alapleveket főzögetni, meg bonyolult szószokat kutyolgatni, de a kifejezés mögött egyre több tudományos alap áll, a válasz pedig meglepően egyszerű. Azért működik a kulináris terápia, mert egyszerre túl sok érzékszervünk kapcsolódik be ahhoz, hogy közben máshol járjon az agyunk, tehát egész egyszerűen a főzéssel bizony ki tudjuk kapcsolni az agyunkat. Nagy szerepet játszanak a színek, az illatok, az ízek, a mozdulatok, minden egyszerre, az agy pedig teljesen a jelen pillanattal van elfoglalva, és nincsen helye a szorongásos spiráloknak, a katasztrofális forgatókönyveknek, amit átéltünk, vagy a tegnapi beszélgetések felidézésének, az elmaradt munkának. Szóval ebben a tekintetben a főzés meglepően hasonlít egy jófajta meditációhoz. Persze fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a kulináris terápia az nem csodabszer, tehát nem gyógyítja meg a depressziót vagy a súlyos szorongást, viszont komoly támogató eszköz lehet. Nagyon egyszerűen lefordítva, ha stresszes a napja, menjen haza este és csináljon egy finom olasz vacsorát, ami hamar megvan, de arra a 45 percre, amíg elkészíti, garantáltan ki fogja kapcsolni az agyát, és jobban is fog majd aludni, főleg tele hassal, ugye. Hírek rövidesen 8-kor, friss információk, önök is csatlakozhatnak hozzánk, legyünk interaktívak, írják meg, mi újság Nyíregyházán, használják ezen a héten is üzenőfalunkat, bestfmnyiregyhaza.hu.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lassíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Híregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
8: A fiatalkorú gyanúsított számlájára külön élő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 ezer forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
7: Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy új...

Jó reggelt, itt a hétfő, és úgy tűnik, hogy ez a hétfő egy kicsit ilyen szihó reggel lesz. Ugye volt már arról szó, hogy mennyire jót tesz az agyunknak egy nehéz nap után, hogyha főzünk, mert lényegében egyfajta terápiát tudunk ezzel átélni, mert amíg készítjük az ételt, az agyunk teljes mértékben képes kikapcsolni. És jó megoldás lehet a stresszes nap levezetésére az is, hogyha beszélünk a házi állatunkhoz, nincs ezzel semmi baj, ha elmeséljük a négy lábúnak a napunkat, néha megkérdezzük a macskát, hogy szerintem mi volt a baj a munkahelyi megbeszélésen, igen, meg lehet nyugodni. Ezzel ön sem van egyedül, sőt a pszichológia szerint kifejezetten egészséges, amit csinál. Sokan még ma is furcsán néznek arra, aki teljesen természetes hangnemben beszél a házi állatához, pedig ez a viselkedés jóval gyakoribb és ösztönösebb, mint hinnénk. Nem arról van szó, hogy valóban válaszokat várnánk az állatunktól, sokkal inkább arról van szó, hogy szükségünk van egy olyan társra, aki jelen van, figyel, de nem ítélkezik. Bár a kutyák és a macskák nem értik amúgy szó szerint, amit mondunk, nyilvánvalóan ez egyértelmű, viszont kiválóan olvassák az érzelmeket. A hangszín, a testtartás, az arckifejezés és az energia mind-mind olyan jelek, amelyekből pontosan érzékelik, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, és utána pedig jöhet a simulás, akár még vigasztalni is tudnak. Szóval nem az a baj, hogyha beszélünk a kutyához, hanem inkább az a probléma, a kutya válaszol. Na, az viszont már egy kicsit meredekebb történet, ott már nem árt majd egy szakorvos felkeresni, amúgy pedig nyugodtan elmesélheti majd a kedvencének a mai napját, ami remélhetőleg csupa jó dolgot tartogat. Rúzsa Magdi, ezt viszont mi tartogatjuk most itt a zenei tárban a Best reggelben. Jön a papírsárkány.

legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Jó reggelt a mai hétfői Best reggelben, és gyűjtöm a friss, aktuális, de meg érdekes híreket, és bomba hír lenne itt ma reggel, ha csak ennyit mondanék, hogy megszünteti a kormány a 8 órás munkaidőt, és igazából azt mondanám, hogy a következő órában beszélünk a részleteiről, de már hozzáteszem, hogy Németországról van szó, viszont még az idén több millió ember köztük magyar munkavállalók élete is változhat így Németországban, ugyanis júniusban érkezik a törvényjavaslat, ami megszünteti a napi 8 órás munkaidőt, és helyette pedig teljesen új rendszer lép életbe. Konkrétan egy elmozdulást javasolnak az évtizedek óta megszokott rendszerben. Ez szerint a jelenlegi maximális napi munkaidő, ugye a klasszikus 8 órás munkanap helyett heti 48 órás munkakorlát lépne érvénybe. A cél pedig a munkaidő rugalmasabb elosztása, amivel például előfordulhat az, hogy az alkalmazottak akár 13 órát is dolgozhatnak egyes napokon. Egy a lényeg, a heti 48 órát ugye nem lehet túllépni. Egy felmérés szerint amúgy 2024-ben a német alkalmazottak körülbelül 638 millió órányi fizetetlen túlórát dolgoztak, és a dolgozók közel fele nagyon gyakran túllépi a 8 órás munkanapot, hát erre most már akkor lesz lehetőség, természetesen legálisan és fizetetten, ugye. Családterápiára is megyünk, mert hogy Molnár József Szakács Tibivel ezzel a témakörrel nyitja a Csak 10 perc rovatot a jól megszokott időpontban 8:30-kor, és visszahallgathatják majd délután, a délutáni csúcsban, hazafelé az autóban, 17:30-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket
1: szeretik. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Izgatottan vártam a mai napot, köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Sziasztok, itt vagyok.
2: Családterápia. Ezt a fogalmat különben nagyon sokan ismerik, de különben szerintem nem annyira. Hogyan kell ezt elképzelni? Miben másabb ez mondjuk történetesen, mint amikor egy ember elmegy egy pszichológushoz, leülnek, és akkor ketten beszélgetnek?
3: Kezdjük onnan, hogy ez a családterápiás módszer, ez mondjuk az 1950-es években született meg, mint sok minden más nagyszerű dolog, ez is Amerikában, és körülbelül a 20. század második felében terjedt el mondjuk Európában, és idővel az egész világon, tehát egy nagyjából egy 30-40 év alatt ez a nagyon jól működő terápiás módszer azért az egész világot elérte. Azt mondjuk, hogy amikor egy terápiás beszélgetésre érkezik valaki egy egyszemélyesre, akkor ugye találkozik ott egy darab pszichológussal, és akkor ketten beszélgetnek. Na ugye itt, amikor családról beszélünk, akkor nagy részt akkor tud jól működni, hogyha az üléseknek egy jelentős részében a család összes tagja jelen van, és itt ezt nem egy családterapeuta vezeti, hanem kettő. Mi nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ezt általában egy férfi és egy nő vezeti. Márpedig ugye azért, hogy a családnak a férfi oldalai, meg a női oldalai is tulajdonképpen a terapeutákkal megerősíthető legyen. Ezek általában hosszabb ülések, azt mondjuk, hogy olyan másfél óra, vagy akár még kettő is lehet, amelyben a közepe táján van egy 10 perces szünet, amikor mondjuk valamilyen feladatot kapnak a jelenlévők, ekkor elhagyja a helységet a két terapeuta, és ők megbeszélik azt, ami itt eddig történt, és itt tudnak ők négy szem közt tulajdonképpen gondolatokat cserélni. Amíg ők mondjuk kint beszélgetnek ebben a 10 perces szünetben, addig összekötő időben ilyen gyakorlatokat kaphatnak, ugye azok, akik bent maradtak. Pszichodráma, szoborépítés, levélírás, gyurmázás, rajzolás, tehát ilyen érdekes módon való feladatokat kapnak, hogy nagyon érdekes, amikor a szülők is elkezdik ezt, amikor évtizedek óta már ilyet nem csináltak. Nagyon érdekes az is, hogy ez nem hetente történik, hanem általában két hetente. Olyan 6 és 25 ülés között tudunk egy-egy kérdésben mondjuk eredményeket elérni. És nagyon fontos az, hogy azért történik ritkábban, hogy legyen idő azoknak a dolgoknak a család életében megvalósulni, vagy egy újabb struktúrának megszilárdulni, hogy ez időt kell tulajdonképpen adni. És szokott olyan is történni, hogy egy-egy ülésre, vagy néhány ülésre nem az egész család érkezik, hanem mondjuk a családnak csak egy része, mondjuk azt mondjuk, hogy ide csak a szülők, vagy mondjuk ide csak a férfiak jönnek, vagy ide csak a gyerekek, de időről időre mondjuk úgy, hogy az egész családot összerántja a két családterapeuta, és egyszerre ott mindenki is ott van. Tehát nagyon sok mindenben hasonlít, de igazából teljesen más, mint a személyes lelki gondozás általában.
2: Olyan ez, mint a lélek társas játéka?
3: Hát igen, mondhatjuk így is, attól függően, hogy a társasjáték szó alatt ki mit ért, de hogyha ezt így apostrofáljuk, akkor lehet tulajdonképpen ilyen is képszerűvé tenni, megjeleníteni a családon belüli helyzeteket, a családtagoknak önmagukhoz és a családtagoknak egymáshoz való viszonyát. Tehát ezek ennyiben tudnak másabbak lenni, mint a személyes két fővel levő találkozások. Uh-huh. Alapvetően abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen minden családnak képesnek kell arra lennie, hogy megfelelő módon működjön, és ehhez, ha segítséget kap a család, akkor ez a fajta működés, ez kontrollált körülmények között begyakorolható, és az addigi rossz beidegződések, azok tulajdonképpen rendeződni tudnak. Tehát ez is, erre is azt mondom, hogy amikor erre egy család érkezik, akkor ez egy olyan kaland, amit lehet, hogy eleinte valaki nehezen vagy nehezebben fogad, de hogyha látja és érzi, hogy ennek megvannak a maga hatásai és pozitív változásai, akkor nagyon szívesen szoktak erre az emberek érkezni.
2: Uh-huh. Említetted azt, hogy nem biztos, hogy jól működik a család. Hogy nem működik jól? Felcserélődnek a szerepek, vagy pedig valaki túl lihegi a saját maga feladatkörét?
3: Tulajdonképpen a gordiuszi csomótát is vágtad. Igen, nagyon sokszor látjuk, hogy a szülői szerepek felcserélődnek, és nagyon sokszor látjuk azt is, hogy valaki a saját maga szerepét, azt sokkal nagyobb dimenzióba helyezi, és a másiknak a szerepe, vagy szerepei, azok tulajdonképpen eltörpülnek. Most nagyon egyszerű példát mondok, amikor mondjuk a férfiaknak egy jelentős problémája sokszor az, hogy a feleségem csak otthon van a gyerekekkel. Ugye ez a mondat az, amire mondjuk minden házi munkát és gyermeknevelést végző nő azonnal felpattan, és legszívesebben kikaparná ott a helyszínen a férjének a szemét, akkor maradj otthon te egy fél napra. Mert hát mit csinálsz? Berakod a mosógépet, játszol a gyerekekkel, ez az, tehát hogy itt az, amikor alapvetően
2: arról nem csinálsz te semmit.
3: Nem csinálsz te semmit, vagy jön a következő, ami sokszor ebből fakad, hogy én keresem a pénzt, és én tartom el a családot. Na most ugye ezek azok a kérdések, amelyeket ha így közelítünk meg, akkor rosszul lehet csak végére jutni, mert hogy nem tudjuk forintálissá tenni azt, amit egy anya a gyermekekkel, vagy a családdal tulajdonképpen otthon megtesz, és ha nincsen hozzá mérőnk, akkor nem tudjuk ezt megmérni. Tehát ezek például azok a kérdések, amelyeket családban nagyon sokszor előkerülnek, és ezeket ebben a családterápiás rendszerekben meg lehet olyan módon is világítani, hogy az, akinek van eddig egy nagyon határozott véleménye saját magáról, vagy a párjáról, akkor megdöbbentő az, amikor ezt túltolva, ám de mégis a valósághoz ragaszkodva láthatja a saját családját, vagy a saját szerepét kívülről.
2: Az én egyik barátom egyszer belement különben egy ilyen játékba, amikor a párja való vita, meg konfliktus az odáig vezetett, hogy azt mondta, jó, rendben, akkor cseréljünk szerepet, és azt mondta, hogy abba erősítsék meg ezt az egész dolgot, hogy akkor minden hónapban egy olyan nap legyen, amikor szerepet cserélnek. 2 hónapig bírták.
3: Így van. Na most ebben ugye az a nagyon érdekes, hogy akkor, amikor arról szól egy családterápia, hogy hogyan tudunk együtt maradni, és hogyan tudjuk ezt a családot megfelelő mederbe terelni, amelyben a szerepek és az összes családot működtető dolog a helyére kerül, ha ebben van akarás, akkor ez működik, ha nem, akkor ez nyilvánvalóan a családok széthullását jelenti, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy válás, akkor annak mindig velejárója az, hogy nem csak két ember szünteti meg az életközösségét, hanem minden egyes válás szó mögött egy teljes család kettéhullása van. Tehát azt mondjuk, hogy a házasságok fele legalábbis valamivel több, mint a fele most biztosan válással végződik, akkor ez ennyi családnak a minimum ketté válását jelenti. De hát ugye van, amikor nem csak ketté válik egy család, hanem még több részre bomlik, és innentől kezdődően a családterápiának a feladata egyfelől a család, másfelől pedig a párok összetartásának, vagy összetartozásának megerősítéséről is szól.
2: Volt egy érdekes film, ez a Párterápia, és hát egy érdekes közegbe kerültek a házaspárok, amikor elmentek, és tartalmasan megismerték egymást, és tulajdonképpen összekovácsolták őket, de ez kellett különleges helyszín, különleges programok, stb. Ennek is van valami pikantériája? Mármint úgy mondom, egy ilyen családterápiának? Vagy ez bárhol, bármilyen körülmények között, csak egy a lényeg, hogy a szereplők legyenek ott?
3: Nem, azt tudom mondani, hogy egy családterápia ilyen résztvevő családterapeutától nagyon-nagyon nagy mértékű vagy fokozott aktivitást várunk, és fokozott aktivitás kell ahhoz, hogy ő különféle akciós technikákat, gyakorlati megoldásokat, akár más helyszíneken való játékokat vagy szituációs feladatokat adjon, amely így segít Míg mondjuk egy klasszikus pszichológussal való találkozás, vagy terapeutával való találkozás egy meleg szobában, barátságos körülmények között történik. Itt ez nagyon sokszor nem a rendelőben történik, vagy egy kisebb teremben, hanem kint mondjuk az életben. Nagyon sokszor pedig az is látható, hogy ott annak a családnak a házában, lakásában, otthonában, kertjében, ahol egyébként ők az életüket élik.
2: De ennek van valami direkt szándéka vagy oka?
3: Természetesen, hiszen ott tudod igazából őket helyzetbe hozni, vagy a saját, mondjuk ha azt mondjuk, hogy túlértékelik a

0: erre mondja azt a család másik része, hogy ez nekünk pedig alapvetően nem jó.
1: De jó, most kezdjük belejönni. Na, letett az
0: időnk, a pszichodráma is erről szól, amit ugye ide lehet nagyon jól hozni még.
1: Aha.
0: Amikor parentifikált gyermek van, akkor az egész családnak van problémája. Ez ugyanolyan, mint egy betegség, amikor van egy beteg ember, akkor az egész családra hatással van. Tehát az mindenkinek a feladatát és mindenkinek a mindennapjait megváltoztatja. Ugyanígy mondjuk azt, hogy egészben, teljesben és globálisban gondolkodunk.
1: Ezért kell, van szükség a családterápiára.
0: Így van.
1: Így van. Nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk, és nagyon élveztem. Köszönjük szépen, Józsi, szép napot neked.
0: Örülök, és várom a feladatokat. Sziasztok!
1: Szia!

0: Jó reggelt, szép hetet, május 11-e van, és indul a hét a Best FM-mel, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Hőfokok tekintetében egészen kellemes napot fogunk majd ma átélni. Helyek közel 23 fok várható majd délután Nyíregyházán. Viszont ami egy kicsit érdekessé teszi a mai nap időjárását, az a pitty-putty, ami jöhet majd fentről, ugyanis nagyjából déltől vehetjük majd azt észre, hogy zivatar cellák pattanhatnak ki, ami felhőszakadást okozhat, akár 90 km/h szél is érkezhet, és bizony lehet benne jég, ami a 2 centimétert is meghaladhatja. Nyilván ezt nem lehet tudni, hogy hol fognak ezek a zivatar láncok kipattanni. Minden esetre Nyíregyházán is van erre esély, leginkább majd a délutáni órákban. Szóval esernyőt vigyen magával, és helyek közel érdemes ezt majd figyelni a radarképet, pláne hogyha kinti eseményen fog majd részt venni. Mindjárt hírek, friss hírek, információ 9 órakor, és mivel új hét indult el, ezért új programok is várhatóak Nyíregyházán, hogy mik ezek, a hírek után már is mondom.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András, a Nyírtnál Fő nemrég kinevezett igazgatója, a nyíregyházi televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett 2 új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke vasutas művelődési ház és könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb

program. Tippekkel indítjuk az órát. Jó reggelt, 9 óra most már elmúlt. Ez a Best reggel, ez a héten várandóság hete. Éppen ezért várnak sok szeretettel minden kismamát, leendő szülőt és érdeklődőt egy különleges alkalomra, ahol a babavárás minden fontos pillanatára fel lehet készülni. Csütörtökön reggel 9 órától szülészeti nőgyógyászati tömb, földszint, majd pedig második emelet. Hétvégén meg városnap. Ugye pénteken lesz az ünnepi megemlékezés és koszorúzás majd a Városalapítók szobránál, szombaton pedig lényegében az ünnepi nap 10 órától indulnak majd a színpadi produkciók. 3:30-tól lehet majd szombaton megkóstolni a város születésnapi tortáját, és bizony este 7 órától a Vétek fog majd fellépni a Kossuth téren, egy élő koncerttel készülnek. Vannak még különböző meglepetések a héten, a programok sorait még végképp nem ért véget. Bogarásszanak honlapunkon is, bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a helyi hírekre, na meg a programajánlatokra.

0: itt a hétfő, és ilyenkor azért visszapillantunk a hétvégére is. Szombat, vasárnap. Milyen események voltak Nyíregyházán és a környéken? Többek között a katasztrófavédelmi hírekből is kiderül. Itt van velünk Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A hétvége talán egy kicsit csendesebbnek mondható, már ami az előző hétvégékhez képest illeti, ugyanis 28 segélyhívás érkezett a vármegyei katasztrófavédelemhez 3 nap alatt, tehát péntektől vasárnap estig. Pénteken 2 tűzeset és 4 műszaki mentés történt a térségben. Szombaton 3 tűzeset miatt vonultak a térségbeli tűzoltók, és tegnap is műszaki mentés nélkül zajlott a nap, ahogy a szombat is. 8 esetben kellett tüzet oltaniuk a térségbeli tűzoltóknak. Volt egy érdekes eset Nyíregyházán, méghozzá a Sóstói úton egy lakóház mögött kigyulladt egy hulladéktároló. A lángok kerti bútorokat is károsított, valamint 5 négyzetméteren átterjedtek egy melléképületre is. A helyi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Az egységek egyébként a melléképületből egy propánbutángáz palackot hoztak ki, azt visszahűtötték, valamint egy másik palack maradványait találták meg. Személyi sérülés lakosságvédelmi intézkedés nem történt. 2 hektáron égett száraz fű és kommunális hulladék, valamint egy fiatal akácos aljnövényzete tegnap este Székelynél. A Demecseri önkéntes és a Baktalórendházi hivatásos tűzoltók egy gyorsugára, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. További kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzek voltak tegnap Tiszavasvári, Nyíregyháza Istvánbokor, Kálósemmin és Tiszarád településeknél. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a híreket, és szép hetet nektek is, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's life supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. What is fact?

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

már is itt vannak az újabb programtippek, ugye volt már arról szó, hogy nyílt nap lesz többek között a szülészeten ezen a héten, érkezik majd a városnap, na meg az élménynap, az érkerti élménynapos már második alkalommal, majd szombaton 10 és délután 1 óra között, többek között a Vidám Manók várja majd a kicsiket, a Szabolcs Néptánc Együttes mindenkit, és a Vox Együttes majd a nagyobb bacskákat, állomástér egy szám, ráadásul vasárnap Baba Bőrze lesz majd Nyíregyházán a búzatéri piacon, hát itt van most már a jó idő, jöhet a ruhatárváltás, sok érdekes és jó kincset lehet majd beszerezni a kicsiknek, reggel 6 és délután 2 óra között, a látogatók részére természetesen a belépés ingyenes, idén először Baba Bőrze majd a vasárnapi napon.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden.
1: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
2: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyhaza.hu.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás várható a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén. Folytatódnak a járdafelújítási munkák a Meggyes, Árok, Sugár utcákon. Utóbbi utcában a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik, útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Jelző lámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a busz megállókat is áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi. Let's go, girls!

0: West Coast.
1: Szépen süt a nap Nyíregyházán, de ne feledjék, hogy a mai napra országosan citromsárga figyelmeztetést adtak ki, ami még fokozódhat, leginkább majd a délutáni órától jöhet a változás, miszerint, hogy zivatar cellák és zivatar felhők pattanhatnak ki a semmiből akár, amelyek komoly viharokat is okozhattak, nagy erejű széllel, felhőszakadással és akár jégesővel is. Ezeknek a vihar celláknak pedig az előfordulása jelenleg még abszolút kiszámíthatatlan, nagyon nehezen behatárolható. A hét elindult, tehát most már azért sinem vagyunk, itt vagyunk a délelőtti szakaszban. Ennyi volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, viszi tovább a nap hangulatát Szendi Hajni, holnap pedig folytatunk majd mindent onnan, ahol most abba hagyjuk. Reggel 6 órától ismét Best reggel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen, Andi, a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes, szép hetet kívánok, remélem mindenkinek jó volt a hétvége, jól indult el ez a munkahét is, és persze abban is reménykedem, hogy együtt töltjük a következő 4 órát itt a 103.9-en a Best FM-en. Szendi Hajni vagyok, mindjárt köszöntjük a Ferenceket.
5: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
6: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Május 11-e van, és ma a Ferencek ünneplik névnapjukat. A Ferenc nevet Assisi Szent Ferencnek köszönhetjük, vele született meg ez a név világszerte. A 13. században élt Assisi Szent Ferenc eredeti neve Giovanni volt, az édesapja adta neki a Francesco nevet, mivel az édesanyja francia származású volt. Nos, ebből alakult ki a ma ismert Ferenc név. Assisi Szent Ferenc óriási ismertségnek és elismerésnek örvendett a keresztény világban. Már a 13. században népszerűvá volt a név egész Európában tulajdonképpen, de szent avatását követően még inkább elterjedt. A Ferenc név tehát a 13. század óta nagyon népszerű Magyarországon is, századokon átívelően a 10 legnépszerűbb férfi név közé tartozik. A 16. században a 6. volt a ranglistán. Assisi Szent Ferenc ugye az egyik leghíresebb a névviselői közül, hiszen tőle ered. Ahogy a név eredeténél mondtam, neki köszönhető, hogy van ma olyan, hogy Ferenc név. 1182-ben született Assisi Szent Ferenc Olaszországban, Assisi városában. Tanult gazdag családból származott, katonáskodással töltötte ifjúkorát, majd 1205-ben egy látomást látott Spalletto felé. Hazatért és sokat imádkozott, majd a Szent Damján templomban misztikus élményben lett része. Krisztus képmása előtte életre kelt, és háromszor így szólt hozzá: Ferenc, Ferenc, menj és javíts meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől. Ferenc felújította a templomot, apja kitagadta, majd szerzetes rendet alapított, ez lett a mai ferences rend. Életéről rendkívül sok legenda szól, prédikált állatoknak, és ezért a természet és az állatok védőszentje is. Rajta kívül még több tucat boldog és szent él Ferenc névvel. Például itt van Ferenc pápa és a híres névviselők közül, a ma is hivatalban lévő Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből vette fel a Ferenc pápa neved. További híres Ferenc, Francis Bacon, filozófus, Frank Sinatra énekes, John Bon Jovi énekes, Francis Ford Coppola filmrendező, vagy éppen a futballista Frank Rijkaard. A Ferenc angolul és más nyelveken is nagyon népszerű. Ma ünnepelnek még a Fábiók, a Fábiuszok, a Fabríciók, a Fabríciuszok, a Fabríciszok, a Filippek, a Fülöpök, a Guidók, az Izodorok, az Izidórák, az Izorok, a Jakabok, a Jákók, a Jákobok, a Jakusok, a Kaliszták, a Majlátok, a Májvák, a Miradellák és a Mirandolák, és holnap Pongrácz napja lesz.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Amikor hozzánk került a Bodza, a kutyánk, ugye kis picike volt, ugye szeptemberben született, utána pár hetes korában, nem tudom, amikor lehet, akkor hoztuk el, jött az első szilveszterünk, a kutya a férjemmel együtt úgy aludt, mint a gép, aztán a következő szilveszternél jött a para, majd hát ez olyan szinten fölfokozódott, hogy a szárítógéptől kezdve már mindenhol járt a kutya, lelilult nyelvvel, állatorvosok adtak nyugtatót, nem jött be, majd lett ebből egy szerzett epilepszia, tehát a zajok meg tudják piszkálni rendesen a kutyát, legyen szó szilveszterről, viharról, vagy akár nem tudom, leeső sütőről, vagy ilyen tálcáról, tehát valamiről, ami nagy zajcsap. Mit lehet ez ellen tenni, vagy tényleg be van-e kódolva bizonyos kutyákba, hogy ugatják a vihart, vagy félnek tőle, ez lesz a témánk most Maglóczki Tibor kutya kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hanni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kódolva van?
1: Igen, tehát a genetika azért meghatározza, hogy milyen terheléseket, milyen zajterheléseket tudnak elviselni a kutyák, és azon belül ugye az egyes egyedek. Amit elmondtál te is, hogy sajnos nem mehetünk biztosra, mert van olyan, hogy hazavisszük a kis kutyát, vagy befogadunk egy kutyát, és jön a szilveszter, vagy az augusztus 20. tüzi játék, vagy a szomszédban buli van, és éppen durogtatnak, és a kutya, mintha süket lenne, nem is reagál, tök jól érzi magát, viszont néhány hónap, vagy akár több év után ez megváltozhat. Nagy valószínűséggel egyébként azért, mert mondjuk ilyen esetben az első szilveszter nem volt olyan túlerős inger az adott kutyának, de már kapott ebből egy dózist, de azt úgy elraktározta, és nem reagált negatívan. A következő évben mondjuk megint találkozik ezzel, és akkor ugye a kis idegrendszere az jelez, hogy hopp, ezt már én egyszer átéltem, és ha esetleg most a jelenlegi dúrogtatásnál vannak olyan eltérések, hogy tovább tart, vagy hangosabb, vagy sűrűbben jönnek ezek az erős ingerek, akkor eljuthat oda a kutya, hogy egyszerűen átlépi ez az erős inger a kutyának a terhelhetőségi szintjét. És akkor bizony bekapcsol, hogy hopp, akkor ez már most nekem kellemetlen, és ebből a szituációból menekülni Igen. kell. Na és akkor ilyenkor jön az, hogy mit tudunk tenni. Én mindig azt mondom, a legfőbb tennivalónk a biztonság. Tehát, hogy biztonságot tudjunk teremteni a kutyának, ne tudjon elszökni véletlenül se, időről időre be tud következni olyan kutyáknál is, akik évekig stabilitást mutatnak ebből a szempontból. Tehát ugye nem véletlen, hogy állatmenhelyek, önkéntesek felszokták hívni a figyelmet, hogyha ilyen események következnek, illetve várhatóak, akkor mindenki nagyon figyeljen a kutyájára, biztonságos helyre vigye, mondjuk egy szilveszterkor ilyen délután 5-6 óra után már nem nagyon érdemes sétálni a kutyával, Persze. főleg póráz nélkül, Jaj. Mert ugye bármikor jöhet egy kóbor petárda, amit véletlenül vagy szándékosan odadobnak, tehát ilyen esetek is előfordulnak, és megijed a kutya, és ha nincs rajta póráz, akkor világgá tud szaladni. Ugye nagyon sok kutyát én is úgy szoktam kivinni, hogy ilyenkor azt mondom, hogy körülbelül 5-6 óra között megy az utolsó séta. Vannak olyan kutyák, amik abszolút toleránsak, nem reagálnak ezekre a hangos ingerekre, és ha több kutyát viszek egyszerre, akkor van olyan kutya, ami nagyon stabil, aztán van, amelyiken látszik, hogy hopp, ő már érzékeny, de a stabil kutyával azért még szépen elközlekedik, viszont van olyan, amelyik annyira érzékeny, hogy nem csak megáll, és nem akar tovább menni, hanem egyszerűen visszafordul, és próbál szabadulni.
0: Igen, a még is fut, mint az őrült, ugye, el a
1: Igen,
0: hangtól.
1: És ilyenkor ugye nagyon fontos egyébként a jó felszerelés,
0: Igen.
1: mert ugye tapasztalat, hogy sokszor a gazdik lazán kezelik ezt a dolgot, van a kutyán egy hám viszonylag lazára állítva, meg egy nyakőr viszonylag lazára állítva, mert hogy úgy sem húzza ki a fejét, meg úgy is tudnak ráhatni, de éles helyzetben, amikor bekövetkezik az, hogy a kutya menekülni próbál, akkor mindent meg fog tenni a kutya, hogy meneküljön ebből a szituációból, és a rossz felszerelés miatt ilyenkor el tudnak szabadulni a kutyák.
0: Kibújik belőle, úgy gondolod?
1: Igen, nagyon fontos. Igen, vagy a gazdi meg akarja állítani a kutyát, hogy ne szaladja el, és meghúzza.
0: Aha.
1: És van olyan, hogy az ember húzza le a kutya Jaj. Nyakáról a nyakörvet, vagy a kutyáról az egész hámot. Tehát láttam már ilyeneket. Ezért a felszerelés nagyon fontos. Ugye a hanghatásokhoz, hogyha visszakanyarodunk. Ugye említetted azt, hogy tűzijáték, petárda, akár lövés, mennydörgés, hangrobbanás.
0: Ja, Istenem, az
1: Most
0: is szörnyű.
1: Most itt ötöt felsoroltam.
0: Igen, még attól én is megérlek.
1: És vannak olyan kutyák, amik ezek közül csak egyre érzékenyek.
0: Komolyan?
1: Vagy háromra, vagy mindegyikre.
0: Nálunk mindegyikre.
1: Mert hogy más a frekvencia. Tehát ez is fontos egyébként. Ezt is jó, ha tudjuk, tisztában vagyunk vele.
0: Hát igen, mert belegondolsz, a hangrobbanás, meg egy petárd, az tényleg teljesen más.
1: Teljesen más.
0: Csak hangos.
1: Ugye? Váratlan,
0: igen,
1: mind a kettő, de más a frekvencia. Hangrobbanás, általában egy vagy kettő van egymás után,
0: igen,
1: és megszűnik, de mondjuk petárdából lehet több is.
0: Igen.
1: Egy tűzijáték, az is ugye, vannak ezek a sorozatlőjük, nem ismerem, de nem szoktam ilyeneket használni, de hallom.
0: Hogy hogyan lehet esetleg ezekhez a zajokhoz hozzászoktatni a kutyát, hogy van erre valami jó módszer, ezzel folytatjuk legközelebb.

Május 11-e van, ez már az év 131. napja Gergely naptár szerint, tehát 234 van, már ennyi nap hátra, a szilveszterig a Ferenceket Isten éltesse. Ma van Miskolc ünnepnapja, 1909-ben ugyanis ezen a napon adományozott a városnak koronás címet első Ferenc József, ma van Boldog Salkaházi Sára emléknapja és a közlekedési kultúra napja 2015 óta. Nézzük a kalendárium legelején, milyen események történtek május 11-én, időszámításunk szerint 330-ban egy első nagy Konstantin megalapította Konstantinápoly városát. 1396-ban Zsigmond magyar király az első felesége Mária magyar királynő halála után titokban eljegyezte a másodfokú unokatestvérének, 7. Henrik Brezsek hercegi lányát, Brzegi Margit hercegnőt. 1857-ben 6 évnyivel fogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelő úttörője, a női egyenjogúság élharcosa. 1860-ban Giuseppe Garibaldi 1064 vörös ingesével partra szállt Szicíliánál, Marsalánál. 1876-ban az Oszmán Birodalomban a szofták felkelésére került sor, Abdul Aziz szultán új kormány kinevezésére kényszerítette. 1931-ben a bécsi Kredinstalt bejelentette a csődöt, az európai pénzügyi válság kezdetét. 1945-ben a magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg. 1947-ben a francia, hát mondjuk így túlerő jegyében befejezték az alkotmányozás Laosban. 1949-ben ismét Thaiföld lett Siam hivatalos neve, 1972-ben pedig a vietnámi kommunisták iránti szolidaritásból pokolgépes merényletet követtek el Frankfurtban az amerikai hadsereg klubja ellen a Vörös Hadsereg frakciója. Volt több Forma 1, és ezen a napon a monakói nagy díj például háromszor, 75-ben, 86-ban és 97-ben, a török nagy díj 2008-ban, még a spanyol nagy díj 2014-ben esett erre a napra. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. 1720-ban ezen a napon született Munkhausen báró hivatalnok kalandor. Pálóczi Horváth Ádám magyar költőíró 1760-ban. Alfred Candidus Fernandicus zu Windisch Grécz, császári királyi tábornagy, aki a 48-49-es szabadságharc egy időszakában a császári csapatok főparancsnoka volt 1787-ben. Kovács Ferenc politikus, az MTA tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja 1823-ban született. 41-ben Pauler Gyula magyar jogász, történész, levéltáros, író. Kálmán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja 1881-es. Rá 7 évre megszületett Irving Berlin, orosz származású amerikai zeneszerző, Zahár Imre, olimpiai ezüstérmes úszó vízilabdázó 1890-ben. Rá 2 évre Margaret Rutherford, Oscar-díjas angol színésznő, Zádor Jenő magyar zeneszerző 1894-ben. Salvador Dali, a katalán spanyol szürrealista festőművész 1904-es. Camillo José kell, a Nobel-díjas spanyol író 16-os. Richard Feynman, Nobel-díjas amerikai fizikus 1918-as, Fonyó József Jászai Mari díjas színész 34-es. Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, törvívó, a nemzet sportolója 37-ben született, még Eric Burdon, angol énekes, az Animals tagja 41-es. Bicskei Lukács magyar színész, rendező és szinkron színész 61-ben született, de sajnos 2015-ben már elhunyt. 63-ban született Galbanis Thomas, görög származású magyar színész és Natasha Richardson, angol színésznő, Liam Neeson felesége. De sajnos ő is elhunyt már 2009-ben. Ma van a születésnapja Kovács Patriciának, a magyar színésznő 1878-ban született, András Inés Luján spanyol labdarúgó 84-es, Giovanni dos Santos mexikai labdarúgó 89-es, és végül 1992-ben ezen a napon született Thibaut Courtois, a belga labdarúgó.

Mondom, mi a helyzet az időjárással. Ma éjjel átmenetileg erősen megnövekszik fölöttünk majd a felhő takaró, aztán holnap napközben majd csökken a felhőzet. Kedden többfelé valószínű zápor, sőt zivatar is, nagyobb számossággal a nap első felében. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, sőt olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Délután holnap 17-24 fok lesz.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.
7: A fiatalkorú gyanúsított számlájára különélő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 000 forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
6: Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Kertner Csaba doktor úrral fogok beszélgetni hamarosan az inkontinenciáról, de beszélek majd a kullancsokról, és hozok egy kis szellemi útravalót, és rádiózzunk együtt. Én Szendi Hajni vagyok, a Besten.

0: reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM, Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Salvador Dalitól származik majd a mai nap szellemi útravalója, nap gondolata, hiszen Figueres-ben 1904-ben ezen a napon született a katalán-spanyol festőművész, aki egyébként ugyanott hunyt is el, 1989 telén, január 23-án. A modern művészet sajátos személyisége volt, a szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. A szürrealisták közé sorolt Salvador Dali számtalan érdekes, nehezen megfejthető, első látásra szinte értelmetlennek tűnő szimbólumot alkalmazott a művein. Azonban bármennyire is az automatizmusra, a kontroll nélküli gondolat folyamatra alapozódnak, a képeknek és a jelképeknek van jelentésük, és ezek az alkotó legrejtettebb énjét tárják fel előttünk. Szimbólumai közül a legismertebbek az Égő zsiráf című alkotásán jelennek meg. A spanyol polgárháború idején 1936-37-ben született mű előterében egy fájdalmas arccal kiáltozó alakin bolyog, és testét csak az egyfajta állványzatként szolgáló mankók látszanak egyenesen tartani. Dalit ez a közönséges gyógyászati segédeszköz a mankó visszaemlékezései szerint már gyermekkorában elbűvölte. A támaszték számára a hatalom és az arrogancia megtestesítő jelet, azokat a fix pontokat jelképezte, amelyek nélkül az élet, az emberi létezés darabokra hullana. A fiókok ezzel szemben a bennük rejlő, de idővel mégis felsejlő, kitárulkozó titkokat szimbolizálják. Érdekesség, hogy a jelkép kialakulásánál nem beszélhetünk a kontrollálatlan gondolat áramlásról. A legenda szerint ugyanis Dali éppen angolul tanult, amikor ez az érdekes kép az eszébe ötlött. Az emberi mellkas és a fiókos szekrény ugyanis angolul hasonló kifejezések, és a festőt ez az érdekes asszociáció teljesen megbabonázta. Az egoista Dali művész képein gyakran felbukkannak pillangók is, amelyek egyrészt a lélek kifejezői, másrészt viszont az átalakulás szimbólumai. Ahogy a hernyóban lepke válik, úgy nemesül magasabb rendű lényé az ember és a felnőtté válás során. Mindenképpen szólnom kell még Dali kapcsán az Emlékezet állandósága című festményén megjelenő híres elfolyó órákról is. A történet szerint a különc mesternek sajt evés közben jutott eszébe a bizarr forma, de hatott rá Einstein nevezetes általános relativitás elmélete is, amelynek kinyilatkoztatása után a fizika, elsősorban a tér és az idő, de hát lényegében maga az egész világ nem volt már olyan, mint korábban. Eltűnt a fix pont az életünkből, minden viszonylagossá vált. Érdemes alaposabban is megfigyelnünk a festményen megjelenő lágy órákat. A legközelebb lévő élénk sárga és kék, az ágon csüngő kissé fakóbb, míg a legtávolabbi egészen szürke. A múltat, a jelent és a jövőt szimbolizálják ezek a szerkezetek, arra utalva, hogy a világon minden múlandó. Talán csak Salvador Dali művészete, nem? Nos, Salvador Dali ezen a napon született, itt tőle származik a napgondolat, amely így szól: a szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

0: Az inkontinencia lesz a témánk, amely férfiakat, nőket egyaránt érint. Magyarországon nagyon sokan küzdenek inkontinenciával, de csak kevesen fordulnak orvoshoz. Hát a folytatásból megpróbáljuk kideríteni az okokat, illetve mi a teendő, hogyha az inkontinencia már kialakult. Kertner Csabával, urológus nőgyógyász szakemberrel beszélgetek. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Jó napot kívánok!
0: Bontsuk ketté, hogy mi okozza a férfiaknál és a nőknél az inkontinenciát? Meg gondolom, azért egy kicsit más okok vannak.
1: Érdemes kettő bontani, igen. A férfiaknál főleg életkori okok játszanak bele, közismert mindenkinek a prostata megnagyobbodásával járó panaszoknak a tömege. A hölgyeknél is életkori megoszlást megfigyelhetünk, de itt azért más szerepet játszik. Itt főleg a hormonális változások azok, amik belejátszhatnak a panaszoknak a...
0: Meg hát gondolom a szülés is, nem? Tehát, hogy valaki szült, nem szült, vagy ez nem?
1: A szülés is belejátszhat, de nem olyan mértékben, mint ahogy általában hinni szoktuk. A szülés környékén, a szülés előtt, illetve után a odafigyelés, a megfelelő fizioterápia torna nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ezek a panaszok ki se alakuljanak.
0: Jaj, ki se alakuljanak.
1: Ebben is tudunk segíteni.
0: Az elmondható, hogyha már megjelent az inkontinencia, azért van visszaút? Férfiaknál, nőknél?
1: Mindenféleképpen. Az első lépés az alapos kivizsgálás, hiszen meg kell találnunk az inkontinencia okát. Enélkül nem tudunk tovább lépni.
0: Na hát akkor a mai beszélgetésünk szóljon erről, hogy egyáltalán mit nevezünk inkontinenciának, mert hogy ugye olyan előfordul reklámokban is látjuk, hogy valaki nagyon-nagyon nevet, például egy hölgy, van egy ilyen reklám, és akkor ups, oda nyúl, és azt mondja, hogy hoppá, volt egy kis csepegés, de ez még azért nem nevezhető inkontinenciának, ugye?
1: Szerintem annak nevezhető.
0: Annak?
1: No. Mindenféleképpen, és ez a legjellemzőbb és a leggyakoribb előfordulási forma az inkontinenciának. Az inkontinenciának azt nevezzük, amikor akaratlan vizeletvesztés történik, tehát nem szabályozható vizeletvesztés történik a biológiai úton, tehát nem valamilyen sztómán mesterségesen képzett testtájékon, hanem a biológiailag meghatározott helyes...
0: Ott távozik, ahol kell.
1: Igen.
0: És akkor ennek a mennyisége az tulajdonképpen már ebből a szempontból lényegtelen, mert hogyha akaratlan, tehát úgy jön, hogy nem számítottunk rá, saját magától cseppeg a dolog, akkor az már inkontinencia.
1: Igen.
0: Férfiaknál, nőknél ugyanaz nevezhető ennek.
1: Az inkontinencia meghatározása az ugyanaz, az okok azok mások.
0: Jó, hát akkor legközelebb a vizsgálatokról lesz szó. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

Jön a kullanc szezon, nincs mit tenni, a kutyában is találtam már egyet. Veszélyes fertőző kor lesz a magyarokra márciusban. Na nézzük akkor, hogy érdemes ezt elkerülni. A tavasz közeledtével egyre több helyen hívják fel a figyelmünket arra, hogy jön a kullanc szezon. Pedig a klímaváltozás az enyhülő telek következtében lassan eljutunk odáig, hogy talán véget sem ért a kullanc

Közül humán szempontból legfontosabb a közönséges kullancs. Azt a tévhitet is eloszlathatjuk, hogy a kullancsok a fákról potyognak, mert hogy fűszálakon a bokrok levelein legfeljebb másfél méter magasságban. A lábaikon levő karmok és tapadókorongok segítségével megkapaszkodnak és várakoznak. A kiválasztott egyedre a lábukon lévő karmok segítségével másznak fel. Ha megtalálják a számukra megfelelő felületet, akkor elkezdenek kajálni, mert hogy a fejlődésükhöz elengedhetetlen a vérszívás. Ami a kullancsot veszélyessé teheti, hogy fertőzések vektorként vérszívás közben az emberbe juttathatják ezeket. Közép-Európában az egyik leggyakoribb kullancsok által terjesztett vírusos betegség az agyvelőgyulladás. A fertőzés az esetek jelentős részében egyébként tünetmentes, az esetek kisebb részében 7-14 napos lappangási időt követően enyhe betegség tünetek jelentkezhetnek, láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étványtalanság, émeg és hányinger hányás, majd néhány nap múlva a panaszok megszűnnek. Minden ötödik betegnél azonban egy második lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával járó szakasz és követi az elsőt, a csípés utáni harmadik-negyedik héten. A betegség ilyenkor már kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel. Specifikus terápia nincs, de a fertőzés védoltásokkal megelőzhető. A másik gyakori kullancsok által okozott betegség a Lyme-kor, amelynek legjellegzetesebb, az esetek 60-80%-ában előforduló klinikai tünete a vándorló bőrpír, amely általában 7-10 napos, de minimum 48 órás lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. A bőrjelenséget leggyakrabban csak enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kíséri, de súlyosabb tünetek is felléphetnek. Megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal általában jól gyógyítható. Nem minden kullancs hordoz fertőzést, de a kockázat fennállhat, így érdemes egyeztetni a házi orvosunkkal, hiszen az említett fertőzések közül van, amire már évtizedek óta elérhető védőoltás, amelyek segíthetnek a kullancs által okozott vírusos agyvelőgyulladás megelőzésében. Ideális a koratavasszal megkezdett oltásrend, így akár egy hónapon belül védettséget lehet szerezni a vírus ellen, szeretteink és saját magunk számára is. Nem mindegyik kullancs hordoz fertőző betegséget, ám Európában, így Magyarországon is élnek különböző kórokozóval fertőzött kullancsok. Az élősködők jellemzően az aljnövényzetben élnek, onnan másznak fel a ruházatunkra, lábunkra, nem pedig a fákról potyognak ránk. Érdemes egyébként a kullancsot mindig kullancskanállal eltávolítani, amit egyébként magyarok fejlesztettek ki és találtak ki, mert nagyon profin szedem ki a kutyából mindig a kullancsot, bár ugye ezek a bodzába általában bele vannak dögölve, mert hogy őt védjük a kullancsok ellen. Ezen röhögtünk a múltkor a többi kutyással, hogy a kutyának nem kevés összeget áldozunk a kullancs elleni védelemre, mi meg ott gyalogolunk a gazban vele együtt, csak hát nekünk sincs se oltásunk, se semmi. Na mindegy, de az a lényeg, hogy kullancskanállal szedjük ki a kullancsot mindig, hogyha megtaláljuk magunkban, jegyezzük fel, hogy ez mikor történt, és hát arra is van már lehetőség, hogy eltegyük a kullancsot, és beadjuk például a patikákba vizsgálatra. Szerintem ez is egy teljesen jó módszer.

Ez a Best FM, Szendi Hajni vagyok, közlekedünk, jó ütemben halad a körforgalom képítése Nagyszellás térségében a Nagykáló felé vezető út mentén, erre figyelni kell. A Meggyes utcán elkezdődött a járda képítése, nagy munkagépekkel dolgoznak, tehát senki nem megszokásból vezessen. A kilátó utcán legyünk figyelmesek, javítják az útburkolatot, és a megsüllyedt közműfedelet is több helyen bújával jelölték. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos területén több szolgáltató szakembereinek közreműködésével. A Muri-Zsigmond utca munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig itt nagy felületű útfelújítást végeznek. Az Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt a közműfedél, de ezt bújával jelölték. Zajlik a körforgalmi csomópont képítése a stadion Vasvári Pál Hímes Kótai út kereszteződésében. A főutak mentén patkarendezés, ároktisztítás zajlik. Az M3-as autópályán pedig Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Mátészalka csomópont lehajtó ágát felújítási munkák miatt lezárták. További közlekedési infók most a hírek után, illetve a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András, a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója, a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vajjá Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett 2 új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor is jönnek majd frissek, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Egy kicsit törődünk az egészségünkkel, hamarosan az avokádó magot vizsgáljuk meg, aztán pedig epret tálalunk Friedrich Antal Schiffel, és persze bemutatom majd hamarosan a napemberét.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

A folytatásban már is az avokádó magjával fogunk foglalkozni. Hát azt gondolom, hogy a legtöbben ugye ezt kidobjuk, pedig állítólag nem kellene, mert hogy az avokádó mag sok mindenre használható. Az avokádó mag az egyik legnagyobb magféle, ami zöldségben vagy gyümölcsben előfordulhat. Szabályos gömbölyded alakja szinte kiállt azért, hogy valamit kezdeni kéne vele. Akár szobanövényt is nevelhetünk belőle, de számos pozitív hatását a testünkön is kamatoztathatjuk. Bár megoszlanak arról a vélemények, hogy az avokádót milyen formában vehetjük magunkhoz, számos kísérlet bizonyította az életünkre gyakorolt pozitív hatásait, írja a color.hu. Egereken végzett vizsgálatok szerint a rákos daganatok csökkenését idézi elő az avokádó magban lévő anyagok fogyasztása. A magban található az úgynevezett fitokemikália csoport, ezek segíthetnek az Alzheimer-kor kezelésében, sőt segíthet a koleszterin szint csökkentésében, helyreállítja a magas vérnyomást, a vérerek egészségét is szolgálja. A cukorbetegség ellen is gyógyír lehet, legalábbis az egereken végzett kísérletek szerint. Kiváló ellenszere a szalmonellának és egyéb emésztést érintő fertőzéseknek. A bőrünk és a hajunk is sokat profitálhat abból, ha avokádót használunk, ugyanis bőrünk ellenállóbb lesz az öregedésnek, így arcmaszkba keverve tökéletes, a hajunk pedig egészségesebbé válik, ha samponba keverjük az őrölt avokádó magot. A felhasználás az mindenképpen nyilván porrá kell őrölnünk a magot, ehhez ki kell szárítani. Ezt a radiátoron vagy az ablakpárkányban is megtehetjük, de a magas hőfokra sütőbe téve gyorsabban elérhetjük az eredményt, írja a portál. Na, a lényeg az, hogy miután kiszáradt az avokádó mag, akkor állítólag el kell távolítani rajta róla a külső héjat, aztán egy éles késsel megnyitni, és kisebb darabokra törni, ha tudjuk. Aztán jöhet egy jó nagy teljesítményű daráló, hát én nehezen tudom elképzelni, hogy ez a kutter hogy bírja, de hát biztos, és addig kell ezt aprítani, amíg ilyen por állagot nem kapunk belőle, és akkor utána lehet már ezt szépen használni. Forró vízzel állítólag teát is lehet belőle csinálni. Milyen lehet vajon az íze? Fontos egyébként észben tartani, hogy az avokádó mag pozitív hatásairól hallottunk már, de még nem végeztek elég kísérletet ahhoz, hogy biztosan ki lehessen jelenteni, hogy hosszabb távú alkalmazás nem okoz problémákat. Azonban azt írta a color.hu, hogy a várandósok és a szoptatós anyák mindenféleképpen azért kerüljék az avokádó magjának a fogyasztását, ennek pedig hát az az oka, hogy ugye nagyon sok vizsgálat hiányzik még tényleg itt ezzel kapcsolatban. Én inkább egyébként megeszem az avokádót, és ültetnék belőle mondjuk szobanövényt, de hogy így ledarálni ezt a magot, megenni, magamra kenni, hajamba beledörzsölni, hát nem tudom, nekem vannak kétségeim, én ezt úgy elengedném, de hogy állítólag elkezdték ezeket a vizsgálatokat, pozitívek az eredmények, de addig, amíg ez nincs publikálva hivatalosan több oldalról, én szerintem maradjunk az avokádó magjának a kukába történő bedobásánál, illetve max neveljünk belőle szobanövényt.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ma már akár milyen napon, az évnek bármelyik szakaszában vehetünk epret, nyilván az íze is változik, meg az ára is, tehát én télen nem veszek epret, maradjunk ennyiben, de egyébként fagyasztottal találkozhatunk. Stridi Kanta séf már korábban elmondta, hogy hogyan is lehet ezt megoldani, tehát mikor, honnan jön az eper, és hát visszautaztunk az ókori Rómába, akik össze-vissza kenegették magukat az eperrel, ma azonban folytatjuk a kalandozásunkat. A kérdés, hogy hol és mikor leszünk időben. Szia, Anti!
1: Szia, Hajnék, köszöntöm a hallgatókat is, és még a középkorba visszaugrunk, hogy akkor tudjuk, hogy az eper hogy is lett eper, mert ez a vadon termő gyümölcs, kis apró szemű, most is lehet az erdőbe találni szabócát. Igazából ez szamóca is, az eper az egy fán termő gyümölcs, meg egyebek, tehát a név ide oda, de hagyjuk mi az epret, annak a gondoljuk, ami a epert. Abszolút mértékben ez a szép piros gyümölcs. Elméletileg piros, igen, de majd arra még beszélünk. De a vadon ilyen kis apró szemű. És ezt az apró szeműt termesz, ezt a növényt kezdték el nemesíteni a közép 12.-14. században kolostorokban a szerzetesek, mert ráértek, két ima között nemesítették az epret, és teljesen jól működött, és egyre szebb, jobb eprek lettek, és a kolostorok tökéletesen működő képesek ilyen dolgokra, mert hát végül is volt hozzá affinitásuk. Franciaországban a királyi udvarokban rájöttek, hogy az eper nem csak olyan kis látványos dolog, nem még finom is, elkezdték egyre többen enni, és például 5. Károly francia király kertjében több mint 100 tült szamócát gondoztak, mert hogy akkor ők már nagyon ilyen divatosak voltak, hogy náluk már ilyen is van, náluk már epret is tudnak termelni, és akkor ahogy a király ezt elkezdte látványosan, hogy őnek ilyen is van, onnantól kezdve mindenki elkezdi utánozni, és így terjedt el az egész Európában, hogy ha a király is ezt teszik, mi is ezt akarunk, és rájöttek, hogy ez tök könnyű termelni, tök könnyű termeszteni, és egyre több helyen megjelent, nem csak Franciaországban, de a német római császárság, egy csomó Európa szerte ez tökéletes jó, és még mindig csak a sós ételekkel gondolkoztak, mert hogy ez az eper még mindig nagyon szép, hogy még mindig nem volt annyira édes, mint most. És ezért inkább ilyen sült húsokhoz adták, és különböző ilyen ételekhez adták, illetve természetesen eper és a bor, meg a sajt párosítás tökéletes triumvirátus, tehát az is tökéletesen működött. Úgyhogy az epernek a savassága nagyon jót tett, akár hogyha borral, meg sajttal kiegészítették, sajtot tudtak készíteni, akár egy ilyen kecske sajt, vagy gomolya jellegi sajttal tökéletes párosítás volt, valami salátával, úgyhogy pont egy ilyen középkori ihletésű salátát, meg sajtot, meg epres pirított magas receptet fogok közreadni, hogy akkor legyen egy kicsit ilyen is, illetve van egy másik, amikor egy kis grillezett csirke, meg egy kis friss fenottal, meg eperrel készített nyári salátát is a közjavára terjesztek elő, úgyhogy hát, hogyha valakit érdekel. Látod, miket tudok mondani?
0: Attika, köszönöm szépen, köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

Kármán Tódor. Teljes nevén Szőlős Kislaki Kármán Tódor, német nevén Theodor von Kármán lesz a mai nap embere, hiszen a gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő védőszentjének becéznek, és a szuperszonikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek, ezen a napon született Budapesten 1881-ben és 963-ban hunyt el május 6-án. Nos, tudta nélkül a német repülés technika alapjainak letételé, mivel a német légierő a Luftwaffe kifejlesztéséhez is nagyon sokban hozzájárult. Mint fizikus és alkalmazott matematikus, sokban hozzájárult a hidrodinamika és a modern gázdinamika, illetve az aerodinamika 20. századbeli fejlődéséhez. Számos kutatóintézet, valamint nemzeti és nemzetközi irányító bizottság megteremtésével, megszervezésével vagy irányításával bízták meg. Segítségét számos ország nagyra becsüli. Kármán alapította meg 1933-ban az Amerikai Egyesült Államok Aeronautikus Tudományának Intézetét, a turbulencia elmélet és a szuperszonikus repülés területén, valamint a matematikának, a gépészmérnöki repülőgép szerkezeti és teraerózió területén való alkalmazásával is. Bár a rakéták elméletével már a 20-as évek óta lépést tartott, jól ismerve korai elméleteivel foglalkozó tudósait, érdeklődése rövidesen, erősen a rakétakutatás felé hajlott, mihelyt a II. Világháború idején megmutatta, hogy a németek rakétákat fejlesztettek ki hadi célokra. Ezt az érdeklődést az Angliának a rakétafegyverekkel való bombázása felől hír is tovább serkentette. Kármán hatására a modern amerikai felsőfokú aerodinamikai oktatás fejlődése lényegesen felgyorsult. Az amerikai állam anyagi támogatásával Kármán alapította meg Kaliforniában az aerodinamikai kísérleti laboratóriumot, melynek neve 1944 után sugárhajtás laboratórium lett, és amelyek az élére nyilván Kármánt jelölték ki. Ez az intézet később jelesen szolgált az amerikai űrkutatási programot is. Kármánt, mint az amerikai légibázis speciális tanácsadóját 1939-ben egy a világon legelső 6 méteres 40 ezer lóerős szélcsatorna tervezésére kérték fel, aminek segítségével a légierő hatalmas lépéseket tett a repüléskutatásban. Az amerikai hadikon honvédelmi hatóságokkal való szoros együttműködés szolgálatára, az USA hadügyminisztériumának fő tanácsadójára való kinevezése után Kármán állította fel az amerikai légierő tudományos tanácsadói elnökségét. Az egyre nehezebb és költségesebb feladatok megoldásához nemzetközi együttműködésre volt szükség, és Kármán ebben is részt akart vállalni. Így a háború után ugyan megtartotta a tiszteletbeli igazgatói pozícióját és az amerikai légierővel való szoros kapcsolatát, előbb a NATO-nak lett tanácsadója, majd lemondott igazgatói pozíciójáról 49-ben és Párizsba költözött. A NATO repüléstani kutatás és fejlesztési csoportjának és később a Nemzetközi Repüléstudományi Tanácsnak és az Astronautikai Világszövetségnek a keretében folytatott tevékenysége folyamán kitartó szervező munkával létrehozta az űrkutatók nemzetközi fórumát, a Nemzetközi Astronautikai Akadémiát, aminek a Kármán támogatásával legutolsó 1962 őszi szülővárosában tett látogatása után 63-ban lett Magyarország is a tagja. Ebben az évben halt meg Aachenben. Hát ő egy híres magyar, tehát, akiről talán nem hallunk olyan sokat, pedig hát egyenesen az amerikai légierő védőszentjének tekintik. A napembere ma Kármán Tódor volt.

Megtapasztaltuk már az elmúlt pár hét alatt, hogy milyen az, amikor esik az eső, milyen az, amikor már az UV leégeti a bőrünket, és hát megkezdte a felkészülést már a nyárra a Sóstó Gyógyfürdő ZRT is. Május 16-án nyitja meg kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi tófürdő. Az előszezon időszakában a fürdő hétfőn és kedden egyébként zárva lesz, majd szerdától vasárnapig viszont várják azokat, akik szeretnének csoppanni. Fontos, hogy pünköst hétfőn a fürdő nyitva lesz majd. A tófürdő június 13-ától aztán minden nap már várja a fürdőzőket, és a részleges nyitását a társaság május 23-a szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence is már várja az érdeklődőket. Minden részlet ezzel kapcsolatban megtalálható a www.vesztefemnyiregyháza.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű, 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség elnöke.
5: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen Nagykanizsai, a harmadikon Tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd, újra Szendi Hajni vagyok. Hamarosan 3 okot, tudományos okot fogok mondani arra kapcsolatban, hogy miért strandoljunk idén többet. Mindig elhatározom, hogy majd sokat strandolok, aztán mindig kimarad. Na mindegy, hát ha idén ez változik. Lesz kalóriadó és Palagi Alexandra dietetikussal, és megfejtjük a titkát a frontérzékenységnek is.

a tavalyi évenben nyáron nagyon sokat szerettem volna lemenni a vízpartra, és ugye elhatároztam, hogy na hát én reggelente úszni fogok, aztán vagy este, és minden milyen király lesz. Hát nyilván az asszály úgy oda vágott meg ez a hatalmas meleg, hogy eleve csak ez a nyári, meg a késő délutáni óra jöhetett volna számba. De meg hát olyan szinten elsodort az élet, hogy tavaly nyáron összesen háromszor volt rajtam fürdőruha, de nem baj, idén máshogy lesz. Már rendeltem a neten egyébként egy ilyen nagyon klassz lepedőt, amit majd ilyen átmegy rajta a por, meg minden jól is néz ki, és akkor megbeszéltem magammal, hogy na, ezt megvettem, tehát többet fogok strandolni mindenféleképpen. Minden esetre most vannak olyan okok, ami miatt érdemes egy kicsit többet strandolni, mert hogy tudományos ok is van erre a dologra. Legyen szó egy gyönyörű tengerpartról, egy nyugodt tópartról, vagy a kedvenc városi strandunkról. A puha fehér homok, vagy a zöld fű, a hűvös víz tudományosan is remek alapot adnak ahhoz, hogy boldognak érezzük magunkat. Na, ilyen környezetben ugyanis legalább néhány órára elolvadnak körülöttünk a problémák. A természetben, vagy bárhol a szabadban, a friss levegőn eltöltött idővel sokat tehetünk a jólétünkért, még ha nem is szeretjük, ha homok tapad a talpunkhoz, vagy nincs a közelünkben egy strand sem, akkor is tegyük meg magunkért, hogy több időt töltünk a természetben, még mondjuk, hogyha ez csak egy sétát jelent, akkor is. Az ilyen és ehhez hasonló programok ugyanis mind az öngondoskodás hatékony összetevői. Amikor elhagyjuk az otthonunkat, és úgy döntünk, hogy elmegyünk sétálni, vagy strandolni, olyan tevékenységeket végzünk, amelyek pozitívan befolyásolják a testünket. Például oxigént juttatunk az agyunkba, átmozgatjuk a testünket, más panorámát látunk, vagy egyszerűen elszakadunk egy stresszgeneráló helyzettől. Tulajdonképpen úgy is tekinthetjük, hogy a szabadba járás alapvetően gyógyszer az elménk számára. Az egyre többekre jellemző mentális fáradtság pedig egyértelműen jelzi, hogy pihentetnünk kell az elménket, elszakadni a gondjainktól és egyszerűen csak lélegeznünk, miközben élvezzük a pillanatot. Az elengedés és a létezés érzése pedig pontosan az, amit a strandolás is képes megadni nekünk. Ha pedig még mindig kételkedünk abban, hogy többet kellene strandolni, akkor itt az ideje, hogy megtudjuk, miért ajánlja ezt a tudomány. A BN.hu összeszedte. Na hát, az első, ami miatt a tudomány ajánlja a strandolást, hogy ez segíthet a kikapcsolódásban és a feltöltésben. Egy boldogságot generáló helyre menni annyi, mint egy olyan térben lenni, amely megadja a biztonság és a jólét érzését. A kint tartózkodás, a szabadság, a mozgás, a természet színeinek megcsodálása. A levegővétel a stressztől és a szorongást okozó helyzetektől való elszakadás szimbóluma. Ha megragadunk egy széket, egy könyvet és leülünk a vízpartra olvasni, biztosak lehetünk abban, hogy nem a zsúfolt munka naptáron fog rágódni az agyunk, hanem képesek leszünk elmerülni egy jó történetben és a természet éltető közelségében. Ehhez persze az is fontos, hogy a vízparton zárjuk ki magunk körül az online világot, tehát se SMS, se közösségi oldal, se e-mail. Tehát, amikor kimegyünk a strandra, akkor a telefon legyen a táska mélyén. A második ok, hogy a strandolás segít felvenni a nyaralással járó életérzést, tehát tulajdonképpen, ha nem is nyaralunk, de a strandon vagyunk egy pár órát, akkor ez olyan, mintha nyaralnánk. Ha igazán tudatosan készülünk például egy hétvégi kiruccanásra, akkor alapvetően az esetleges váratlan eseményeken kívül semmi olyan dolog nincs, amelynek hagynunk kellene, hogy megzavarjon minket. A strandolás a pihenéshez, valamint az általános lelki békéhez és kikapcsolódáshoz kapcsolódik. Még akkor is segít felvenni a nyaralással járó életérzést, hogyha csak egy néhány óráig tart. Egy másik módja annak, hogy közelebb hozzuk magunkhoz a nyaralás hangulatát, még akkor is csak, hogyha mondjuk ez egy-két óra strandolás, az, hogyha telepakoljuk a táskánkat finom nyári ételekkel, italokkal, ezekkel az egész napi energiaszükségletet biztosíthatjuk a szervezet számára. Én pár évet csináltam azt, hogy ilyen iszonyatos sűrű napok, hetek voltak az életem, és éreztem, hogy K.O. leszek előbb-utóbb, és akkor ilyen este vagy délután 5 óra, akkor mondtam az embernek, hogy na, kimegyünk a strandra. De hát mondom, nincs, de hát, menjünk. És 5-től 7-ig kint voltunk a strandon. Komolyan mondom, hogy ezt éreztem, hogy így feltöltődtek az energiaraktáraim, tehát érdemes akár tényleg csak egy pár órára is kimenni. Persze vannak olyan strandok, ahova így kimegy az ember, aztán olyan mennyiségű ember van, meg zaj, meg nem tudom mi, hogy leszívja az energiáját, de biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni azokat a helyeket, ahol tényleg töltődünk. És akkor még egy tudományos bizonyíték a strandolás mellett, hogy mentálisan segít regenerálódni.
Amikor azt érezzük, hogy túl totál levertek vagyunk, elrontották a kedvünket, akkor könnyebben reagálhatunk indulatosan ezekben a helyzetekben, olyan helyzetekben, amikor mondjuk máskor csak így legyintenénk rá, vagy nem szólnánk semmit, de hogyha kimerültek vagyunk, vagy ingerültek, jön egy szitu, és akkor puf, robban a bomba. Na, nyilvánvalóan ezt nem kéne megvárni, tehát ha strandra megyünk, akkor a kedvünk is javulni fog, tehát ezeket a nem túl kellemes helyzeteket, ami utána majd fogad minket, jobban fogjuk tudni kezelni, tehát képesek leszünk nyugodtabban reagálni az életben felmerülő stresszes helyzetekben is, hát nem is beszélve arról, hogy a szabadban töltött idő jobb alváshoz, a kreativitáshoz és az immunrendszer erősítéséhez is hozzájárulhat, szóval irány a strand, tudományosan is elmondták, hogy érdemes kimenni, akár csak egy pár órára.

0: törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek most is a kalóriadóban. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajmi, én is üdvözöllek, és a kedves rádió hallgatókat is.
0: Na, nagyon sokféle étrend kiegészítővel találkozunk ma már, mint hogyha mindenki a mi egészségünkkel törődne, bekapcsoljuk a tévét, egymást érik a gyógyszer és étrend kiegészítő reklámok és felhívások. Egy picit ebben a szegmensben próbálunk rendet rakni, ugye, mert hogy a pajzsmirigy betegekről és az étrend kiegészítőkről már beszéltünk. Ma azonban folytatjuk az inzulinrezisztensekkel, cukorbetegekkel. Na, nekik milyen étrend kiegészítőre van szükségük?
1: Hát a inzulinrezisztenciánál, cukorbetegségnél az amioinozitol, inozitol, a króm, illetve a magnézium az, amit javasolni szoktunk.
0: Mi ez a amioinozitol?
1: Az inozitol, hát egy B-vitaminok családjába tartozó anyag tulajdonképpen, nagyon sok életani folyamathoz hozzájárul, elsősorban anyagcsere folyamatokra hat, segít megőrizni a szívérrendszer, az idegek, agyi funkciók, szem egészségét, tehát ez is ilyen kis csodaszer tulajdonképpen.
0: De most így bemegyek a patikámba, és azt mondom, hogy kérek inozitolt, akkor mit szólnak ehhez?
1: Hát akkor adni fognak. Nagyon sok olyan mioinozitol van egyébként, ami folsavval van kiegészítve, mert a női nemi hormonok egyensúlyának kialakításában, helyrerakásában is segít, ezért nem csak akkor használnak mioinozitolt vagy inozitolt, bármelyiket mondhatjuk ugyanaz, amikor inzulinrezisztencia áll fenn, hanem akkor is, amikor családtervezés előtt állnak a családok, és akkor a hölgyek ezt tudják segíteni annak megsegítésére.
0: Mikor segíthet még? Tehát inzulinrezisztencia, cukorbetegség, terhesség előtt?
1: Igen, ugye az inzulinrezisztenciánál azért tud segíteni, mert javítja a sejtek inzulin érzékenységét egyrészt, hozzájárul a testtömeg csökkenéshez, ami ugye elengedhetetlen egy inzulinrezisztenciás állapot normalizálása érdekében, ha túlsúlyos az illető, akkor beszéltünk a női nemi hormonok egyensúlyának helyreállításában, csökkenti a tesztoszteron, növeli a progeszteron szintjét, tehát akár egy policisztás ovárium szindrómában is a segítségünkre lehet, illetve a legújabb kutatások már azt mutatják, hogy szelinnel kiegészítve a pajzsmirigy problémák megoldásában is segít.
0: Igen, mert ugye beszélgetünk a pajzsmirigyről egy pár adáson keresztül, és nagyon sok esetben van az, hogy a pajzsmirigy betegség inzulin rezisztenciával is párosul, ugye? Ez nagyon sok esetben jár így kézzel kézben a dolog.
1: Igen.
0: Akkor tulajdonképpen, amit elmondtál a pajzsmirigyeseknél, az szedje az ember, és mellé, mint inzulin rezisztens vagy cukorbeteg, szedje az inozitolt is például.
1: Igen, tehát hogyha fennáll mind a pajzsmirigy alulműködés, mind az inzulin rezisztencia, akkor a szelén, cink, D-vitamin mellett segíthet még a króm, mioinozitol, magnézium. Hogyha csak az egyik áll fenn, akkor nem kell mindent szedni, tehát akkor elég, hogyha mondjuk csak inzulin rezisztencia áll fenn, akkor az inozitolt, magnéziumot, krómot használni, de figyelni a testünket, meg nyilván a labor eredményeket, a pajzsmirigy szinteket ellenőriztetni, mert hogyha az egyik endokrin mirigy zavart szenved, akkor nagyon sokszor csatlakozik hozzá egy másik endokrin mirigy zavara is. Ugye itt kapcsolódik be az, hogy az inzulin rezisztencia, pajzsmirigy alulműködés sokszor együtt jár. Tehát lehet, hogy amikor diagnosztizálták az inzulin rezisztenciánkat, a pajzsmirigyünk rendben volt, de az is lehet, hogy később ott is probléma adódik, és akkor már az étrend kiegészítők köre is bővül, meg picit a diéta is módosulhat.
0: Hogyha az embernek kijön mondjuk egy ilyen diagnózis, mind a kettő, arra megkapja a megfelelő gyógyszert, elkezdi szedni, és akkor most hallgatja a kalóriadót, és azt mondja, hogy na, akkor bevásárolok ezekből a vitaminokból. Ezzel nem lehet ártani, vagy nem lehet így baj?
1: Nem, tehát nyilván azért javasolnám, hogy szakemberrel egyeztessünk, már csak azért is, mert hogyha, tehát itt is azért vannak jobb, meg kevésbé jó termékek, az is lehet, hogy valaki mindent is megvesz, és esetleg három olyan étrend kiegészítőt szed, ami ugyanazt tartalmazza, ami hát kevésbé rossz esetben csak felesleges, aha, és pénzkidobás, de rossz esetben nyilván azért lehet túltolni is, például ugye, ahogy beszéltünk, a szelénnél, tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy orvossal, szakemberrel egyeztetve kerüljenek ezek beiktatásra, és ne szedjünk indokolatlan mennyiségeket, de alapvetően azért a legtöbb ilyen étrendkiegészítőt lehet biztonsággal
0: szedni. Teljesen jó. A krómot azért már említetted, mit kell tudnunk a krómról?
1: Igen, a króm az ugye egy nyomelem, ami szintén igazából a sejtek inzulin érzékenységét javítja, és ezáltal a cukorsejtekbe való eljuttatását segíti, ezáltal pedig ugye az inzulin szintek alacsonyabbak lesznek, tehát itt tudja segíteni mind az inzulin rezisztenciát, mind pedig a cukorbetegséget.
0: Mennyit szedjünk belőle, és hogyan?
1: Naponta 100 mikrogram javasolt, és hát itt is ugye rengetegféle változatot találhatunk. A jobb hasznosulás miatt én a króm élesztőt javasolnám, főétkezés előtt vagy közben érdemes bevenni.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

front hátán front, ugye ezt tapasztaljuk mostanában, aki érzékeny a frontokra, az sokszor beszél arról, hogy ingerlékeny, fáj a feje, húzza az ágy, szóval nem kellemes a front érzékenység, és hát mostanában, mint hogyha a hetek óta egymást érnék a frontok, ugye ezt tapasztalhatjuk, megkeserítve sokak életét. Fáradékonyság, hasogató fejfájás, koncentráció, zavarok, kimerültség, ezt okozza a front érzékenység, viszont van egy olyan tea, amit állítólag, ha iszunk, akkor jobban leszünk tőle. A frontok szükséges velejárója nyilván a légköri folyamatok változása. Amikor a hideg és a meleg levegő összecsap felettünk, a légkör is megváltozik, más lesz a páratartalom és a légnyomás. A természet szerves részei vagyunk, teljesen érthető, hogy hatással vannak ránk ezek a folyamatok. Akadnak, akik csupán kis kellemetlenségeket észlelnek, vagy észre sem veszik. Másokat még a mindennapi rutinjukban is akadályozhatják azok a tünetek, amelyekkel a frontérzékenység révén találkoznak. Az orvosi vizsgálatok nem képesek előre jelezni, ki milyen típusú és mennyire intenzív testérzettel éli meg a változékony időjárást. Hazánkban évente átlagosan 100 frontátvonulást észlelnek az elmúlt 100 év mérései alapján. Ez pedig komoly szám, hiszen így tulajdonképpen minden hétre jut legalább 2. Egy részükön simán felülkerekedünk, mert kevésbé intenzívek, mások teljesen a földhöz vágnak minket. Melegfront esetén a panaszok már órákkal a frontbetörést megelőzően megjelennek. Nő a páratartalom, melegszik a levegő, csökken a légnyomás, amitől könnyebb

Könnyen leesik a vérnyomásunk, megemelkedik a pulzus, erősödhetnek a depressziós tünetek, a migrénes fejfájás. Amikor a hideg levegő tömeg dominál, miután átvonul felettünk a front, éppen fordítva történik mindez. Csökken a levegő hőmérséklete és nő a légnyomás, ami rossz hatással lehet az ízületekre, aszmás rohamokat okozhat, gyengítheti az emésztőrendszert. Ilyenkor könnyebben indulnak be, akár túl korán is a szülések, de a szívinfarktusok száma is nő. Mivel a tünetek erősségét a mindenkori állapotunk befolyásolja leginkább, ha szeretnénk elkerülni ilyen tüneteket, akkor magunkat kell rendbe tenni, kipihenni, egyensúlyba hozni, megfelelő fizikai erőllét is kell, és megerősített immunrendszer. Hazánk különleges légköri helyzete miatt sok esetben egyszerre két front is jelen van, hát sokszor mondjuk, hogy kettős front hatásra kell készülni. Az orvos meteorológiai szerint ez az, ami igazán megviselheti az érintetteket, hiszen a vegetatív idegrendszer fokozott igénybevételnek van kitéve. Az ideális természetesen frontérzékenység esetén is az volna, ha valahogy megelőzhetnénk a testünk túlzott reakcióját. Nos, hát jöjjön akkor egy-két gyógynövény, ami segíthet nekünk. Itt az őszi margit virág, nem a legismertebb gyógyfűveink egyike, pedig gyulladás csökkentő hatású, migrénes rohamok ellen, reumás, ízületi gyulladások esetén alkalmazható. Aztán itt a csipkebogyó, ugye ezt már ismerjük, a szervezet saját kollagén termelés és segíti elő, és tele van C-vitaminnal. Citromfű egyébként nagyon-nagyon-nagyon hasznos, de az orvosi citromfű nem azonos a hasonló nevű ázsiai konyhában kedvelt fűfélével. A hazai változatának a leveleit kell leforrázni. Tudományos vizsgálatok alátámasztották jótékony hatásait, de a divany.hu a borsmentát is ajánlja, ami segít ellazulni és csökkenti a vérnyomást.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt programokkal teszem, mert hogy számos esemény vár ránk a következő napokban. Hát holnap például egy előadásra mehetünk el, Berta Ádám szakgyógyszerész beszél majd a mikrobiom változásokról, a pre- és probiotikumokról. Az előadást a Muri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében tartják meg. Idén is lesz Nyíregyházán, május 31-én Városi Gyermeknap, a Kossuth térre várják az érdeklődőket, ahol többek között a Burattino Báb Színház is fellép, aztán ott lesz az Y2K mesediszkóval, a Helen Doron nyelviskola, a Near One Dance showtánc csoportjaival, Vidám Manók is koncertet adnak, és hát lesz Vidám Park, óriás mesefigurák, Peppa Malac, Hello Kitty, Stitch, Nukleász Remem, jól mondom, Sonic és még sokan mások is tiszteletüket teszik. Egészen más műfaj, zenés áhítat. Ezt a Nyíregyházi Evangélikus Egyházban tartják majd meg az ő szervezésükben. Május 17-én az Evangélikus Nagy Templomot kell majd keresni. Ott lesz a helyszín. És végül, de nem utolsó sorban, második alkalommal szervezik meg az Érkerti Élmény Napot. Május 16-án Nyíregyházán az Állomás tér egy szám alatt. Vidám Manók, Naninszki, Figaro, Szabolcs Néptánc Együttes, Vox Együttes, ők érkeznek, és hát lesz Nosztalgia, Kisvasút, Ugrálóvár, Arcfestés, Lufi Hajtogatás, Cukorágyú, Motoros Hajtány, Mozdony Simogató és Busz Simogató is. Regisztrációhoz kötött programok is vannak, például a vasútállomás irányító szobájának megtekintése, vagy éppen a vasúti járműjavító megtekintése. Minden részlet ezzel kapcsolatban megtalálható a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap délelőtt 10-kor újra. Az elmúlt 4 órában Szendi Hajnit hallotta a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
3: A fiatalkorú gyanúsított számlájára külön élő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 ezer forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ez pedig már egy újabb hét kezdete, hétfő délután van, 3 perccel járunk 2 óra után, ez a Best FM, DK-n István vagyok, és van előttünk 4x60 perc a legnagyobbakkal, aztán pedig majd a Night Shift érkezik. Szóval minden itt lesz, amire szükség van, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket Whitney után.

Egy csipetnyi fűszer itt a hétfői melóhoz, a Spice Up Your Life érkezett hozzánk, és majd a Murder on the Dance Floor-ral folytatjuk. Sophie Alice Baxter énekel mindjárt előtte. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mivel ránk déli-es, délnyugati hasáramlásra számítson, egy-két komolyabb lökés is érkezik a következő órákban. Esőre viszont majd csak a kora esti órákra lehet számítani. Citromsárga riasztás van kiadva térségünkre, de egyelőre még csak a felhők, na meg a szél érkezett meg jelenleg is. 19 fok van, ez az erősödő szél hatására zuhant ide, hiszen ilyen 24 fok körül is mérhettünk néhány órával ezelőtt. Csak így néhány számadatot is hozzak, a következő 1-2 órában a csapadék valószínűségének értéke 9%. Aztán ez 19 órakor már 45% lesz. Egyébként ez a mai csúcsértékünk, tehát ez a vagy esik, vagy nem, ez így benne van még a mai napban. Holnap sokkal inkább várható csapadék, illetve még a kora esti órákban is. Hát erről ennyit. A polleni jelentésünk ugye a csökkenő hőmérsékletnek és a csapadékosabb időnek köszönhetően kissé visszalépve a tölgy közepes, az eperfafélék és a pázsitfűfélék is közepes szinten. Hát így készüljön tüneteire, és énekelni ide, szóval

megbízhatottabbak.

Az elkövető Santana Maria Maria után majd a mindenki is bánata, meg is fütyörész és Kohanski Rolja, meg Vigával. Közterületi védett fák, erről pedig beszéljünk. A cikket egyébként Dózsa György utca kapcsán olvashatja a nyíregyháza.hu-n, de én talán nem is erről beszélnék, mert az ott nagyjából körbe is ért, mert hát ezeket a fákat mi nem piszkálhatjuk, semmilyen utamódon nem nyúlhatunk hozzá, de talán nem itt van a gond, amikor az utat szegélyező fák kapcsán kell gondolatokat megfogalmazni, hogy problémás ez a fa, mert lehullik a levele, és akkor azt milyen sokat kell takarítani. Szerintem ez egyáltalán nem gond, sőt, hát a fák védelme továbbra is prioritás. Sokkal inkább jelent a fa problémát olyan megközelítésben, legalábbis szerintem, amikor a lakótelepeken a meggondolatlan faültetések következtében óriási magasságokba nyúló mondjuk nyárfák már veszélyeztetik a lakó közösséget. Egyébként a Szántók Kovács János ezt meg a Törzs utcán is tökéletesen végig lehet nézni, hogy már lassan magasabbak a fák, mint a lakó épület. Szerintem ez jelent inkább a gondot, és itt a megközelítés az mindenképpen fontos, hogy milyen fákról is essen szó, és hol található ez. A cikket egyébként a védett fák kapcsán olvashatja a nyíregyháza.hu-n. Minden kis bánatom, ezzel folytatjuk, amely Kim Mazel is énekel.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Valahol itt hallottuk a Bagossyéktól, előttünk pedig a méz helyzete. Én nem vagyok egy nagy mézfogyasztó, pedig sokkal inkább kellene ezzel törődjek, foglalkozzak, mert igazából a cukorról önszántamból lemondtam, méghozzá egy orvosi javaslatra. Annak ellenére, hogy igazából nincs ilyen jellegű problémám, a cukor, mint ahogy dr. Móri Gyula is mondja, nagyon sok problémát okozhat az emberi szervezetben, pláne, hogyha túltoljuk. A méz viszont teljesen más tészta. Azt mértékkel fogyaszthatjuk mindenféle következmény nélkül. A méz egyébként pedig, még pontosabban a méz ágazat, hát nincs valami jó helyzetben, az akácméz helyzete a következő 1-2 hétben eldől. Látjuk, hogy a tavaszi fagyok, az azt követő szárazság azért nem igazán kedvez az akácméznek, illetve az akác virágzásának, így pedig. Hát nyilvánvalóan a méhek se tudják gyűjteni a virágport, így ha nem érkezik egy komolyabb áztatós eső a következő 1-2 hétben, amire egyébként megvan az esély, itt nézve az előrejelzéseket, akkor nagyon nagy bajba leszünk az akácméz tekintetében, olvasható egyébként a cikk a nyíregyháza.hu-n. Ide kis kiegészítés, a tavalyi évben egyébként az évszázad leggyengébb akácméz termése volt, úgyhogy hát remélem, hogy ezt a tendenciát nem folytatjuk. Olvassa a beszámolót, ha érdekes lehet, White Town-nal pedig folytatjuk, na meg Nagy Gyál is mindjárt jön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Első óránk végén járunk már, hát ennyire szaradnak a meló percei, miközben jönnek a legnagyobb dalok. Ez a Best FM, és a következő órában is számítok megtisztelő figyelmére, sőt, fókuszáljunk ide jobban, hiszen pörög majd a Pizza Mafia játéka ebben az órában, 3 és 4 óra között, amikor is keresnie kell Facebook oldalunkon a bejegyzést, és akkor hát remélem, hogy öreg a csint Fortuna. Minden részletet hozok majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
3: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett két új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdony simogató és busz simogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke vasutas művelődési ház és könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után 3 perccel, hát remélem, hogy nem olyan szigorú a meló helyzet, és van 3 darab másodperccel kézbe venni a telefon, keresni a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, ma is itt érdemes körbenézni, ha szeretné megnyerni a szuper pizza menüt. Kezdjük neki, D.B. Blalover jött.

PB Blarward és a Point of View itt a legnagyobbak között. A játékunkat Facebook oldalunkon ma is megtalálja, Best FM Nyíregyháza, keresse a bejegyzést ott és szóljon hozzá, hogy tudjam regisztrálni a Pizza Mafia játékában. Hát ugye minden hétköznap itt szoktunk pizzákat sorsolni, melyre ma is sor kerül majd a órai hírek előtt. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen színű az esernyője, így várom üzeneteit. Egyébként pedig ugye milyen jól jött ez a kis felfrissülés ilyen dél környékén. Aztán hát úgy néz ki, hogy a következő órákban utánpótlás nem, legfeljebb a kora esti órákban számolhatunk erre. Ezt csak ilyen kiegészítésként hoztam, a villám kitekintésünk után pedig folytatjuk dalokkal, Zséda és az óceán, itt Westen.

Éget a nap, legalábbis az elvonuló felhők után, ablak mögött, tényleg ezt az érzést éljük. Hát Complicated pedig Avril Lavigne-től a folytatásként érkezik, a játékunk Facebook oldalunkon pörög, és már jöttek hozzá szólások is. Milyen színű ma az ernyője? Így várom válaszát, üzenetét, regisztrációját a játékunkba, melynek során megnyerheti a Pizza Mafia jó voltából a Super Pizza menüt, Ben Augusto és a Bolognese pizzával ma is, és melyet már holnap át is vehet. Szóval a kérdés az, hogy milyen színű az ernyője, Erika volt a leggyorsabb, azt írja, fekete. Csilla annyit írt, hogy színes, kár, hogy nem ecsetelte ezt tovább. Ágotának pink pöttyös esernyője van, és Ildikó pedig azt írja, hogy szia, nincs esernyő, inkább elázik. Hát ki hogy áll ezzel, esernyő vagy esőkabát? Én most már elmondhatom, hogy hordok ernyőt magammal, amikor ilyen idő van, de volt egy időszak az életemben, amikor én is inkább úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, legfeljebb megázok. Hát így várom üzeneteit ebben az órában, és ne feledje mindenki, aki hozzászól, regisztrálom, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. Évre levényen addig Complicated, aztán majd a Forest Street is. Legyint egyet, legyen úgy, mint rég.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

Egy Texas dal után folytatjuk a játékunkat, mert ma is Facebook oldalunkon megtalál Best FM Nyíregyháza, itt keres a Pizza Mafia játékát. Itt van a kérdés, melyre válaszolni ott kell kommentként, mint ahogy ez lenni szokott minden hétköznap. Arra vagyok kíváncsi, így az esős időszakban, melyre igazából nagyon vártunk, milyen színű elnyője van ma, esetlegesen a ruházatához választotta a szint, vagy egy darab elnyője van, annak milyen a színe, ez is érdekel. Így várom üzeneteit ebben az órában. Ne feledje mindenki, aki hozzászól, regisztrálom a játékba, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. Adél is játszik velünk, zöld színű esernyője van. Na ez ritka, nem sok mindenkinek látok zöld ernyőt. Julcsi viccesre fogta, az üzenet ennyi valószínű, aztán itt van Melinda fekete, Sándor fekete ernyője, bár igazából neki van egy piros esőkabátja is. A rózsaszín tábort elősítve Jolán is írt üzenetet, aztán Csaba azt írja, nincsen, nem vagyok cukorból, és ugye egy kis esőtől nem olvad el, meg legfeljebb nagyobbra nő, ahogy szokták volt ezt mondani, köszönöm szépen üzenetét. Egyébként Marian is így üzent, nem kell az nekem, mármint az ernyő. Aztán itt van Márta fekete-fehér ernyője, míg Ivának kékezzöld, fekete cicákkal teli ernyője. Záporoznak az üzenetek, az önére azonban továbbra is kíváncsi vagyok, írja meg üzenetként Best FM Nyíregyháza. Itt találja a játékot, a Pizza Mafia játékát, és hozom a dalokat is ebben az órában a folytatásban is. Balatoni nyár, erre készülünk Pixáékkal, Stereo Palmával és a Well Hello-val. Indítom a dalt, és itt van Tom Novi sikere is.

Vajon mi ihlette a dalt? Őrült éjjel, semmi kényszer, Vastag Csaba énekelt, ez a Best FM, jó munkát kívánok, kerestem el a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza itt találja a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést, melyre ott kell válaszolni kommentüzenetként. Így lehet esélye megnyerni a Super Pizza menüt, ugyanis csak ekkor tudom regisztrálni a játékba. LMC dal előtt pedig nézzük, hogy milyen hozzászólások érkeztek a kérdésre. Milyen színű ernyője van ma esernyőt? Vitt ma dolgozni magával bárhová is tart. És végre kaptam egy képet, de örülök neki, Erzsébet küldte. Kockás esernyőm van, így küldte az üzenetet, és kaptam mellé a csatolmányt. Köszönöm szépen! Gabriella ma a fekete ernyőt választotta, hogy Évi is. Istváné pedig azt írja, nincs esernyőm, kocsival járok. Sok esetben én is, ha nem döntök úgy, hogy motorral vagy rollerrel megyek, de azért az ernyő ott van a kocsiban, mert ki kell szállni, át kell sétálni az úton, vagy egy útkereszteződésen, vagy a parkolótól, és nem szeretnék bőrigázni. Jó kis retro ernyője van Nórának, fekete-fehér pöttyös, és Péter azt írja, neki nincs ernyője. Megosztó ez a dolog, látjuk, hogy nem szeretjük az egyhangú ernyőket, és azt is látjuk, hogy nem mindenki dönt úgy, hogy visz magával, inkább megázik. Hát ez is egy döntés, nyilvánvalóan pont úgy, hogy az is egy döntés, hogy ír-e üzenetet. Ne feledje, csak így nyerhet Super Pizza menüt. Ide jönnek a dalok, méghozzá LMC-től egy, aztán Horváth Tamás megszakadt dalát is hallgatjuk, az üzenetét pedig várom a folytatásban is. Na, hagyd szóljon!

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Megszakadt című dalt hallottuk, Horváth Tamás énekelt, és az NSYNC folytatja az I Want You Back előtt. Foglaljuk össze gyorsan, hogy mi a helyzet a játékunk kapcsán, hiszen itt vagyunk a célegyenesben néhány perccel a vége előtt, amikor majd sorsolok, és amikor már majd nem lehet esélye, hogy hozzászóljon, hogy esélyt kovácsoljon, hogy megnyerjem a szuper pizza menüt, melyben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak, és mert ma is a Pizza Mafia jó voltából játszhatunk ebben az órában.

néhány perc múlva, tehát kiderül, hogy ki nyert, úgyhogy még van ideje hozzászólni, megírni, hogy milyen ernyője van. Egyébként a folytatásban csökken a csapadék hajlem, ez csak ilyen háttérinfóként, és azt még hozzáteszem, hogy az esti percekben újra eleredhet az eső, úgyhogy az éjszakás műszakban igyekvők is készítsenek ernyőt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ezek már az utolsó gondolatok a mai játékunk kapcsán, mindjárt 4 óra, amikor is a közlekedéssel foglalkozunk, és itt is tényleg van mire figyelni a megváltozott útviszonyokon kívül, hiszen az elvonuló eső után azért nyilvánvalóan csúszósabbak az utak, illetve sokkal többen közlekedünk. De ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy hogyan állunk a pizzák kapcsán. A játékunk ma az esernyő színét célozta meg gondolatként. Arra voltam kíváncsi, milyen színű ernyője van. Reméltem, hogy fényképeket is kapok, de igazából csak Erzsébet fogta és fényképezte le az ernyőt és mutatta meg nekem. Ezt most is kiemelten köszönöm, bár igazából, ahogy mondtam, nem tudok beleszólni a sorsolás folyamatába, de azért mindenképpen jól esik, hogy ennyire közvetlenül megoszta velem ezeket a dolgokat is. Folytassuk a nyertes üzenettel. Átlátszó, mert szeretem látni a felhőket, miközben esik az eső. Veronika, az üzenet küldője, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Ma ön nyert, öné a szuper pizza menüt a hétfőt lezárva. Ide adhatom a Pizza Mafia ajándékát, melyet holnap már át is vett a srácoktól. Holnap újra megpróbáljuk, hiszen minden hétköznap itt van velünk a Pizza Mafia játéka is. Remélem, hogy holnap ön kerül ki nyertesként a virtuális kalapunkból. Most azonban hírek, Andi tájékoztat minket, aztán közlekedünk 4-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
5: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
7: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
6: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrixpálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagytemplomban. Május 17-én egy németországi gyermek- és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk, 4 óra után ez a Best FM útinfókra pedig ma is számítok. Öntől is 30-33-103-9 Montrágot jól ismerik. Olyan, minthogyha elvonulnának a felhők, de higgy el, hogy a kora estében csapadékra számíthatunk.

A labirintus vetszával egyébként nagyjából ez a helyzet a körforgalom építése kapcsán, amikor kerülgetni kell a bóját, ugye ott a Stadion utcán ezzel számolhatna, meg arra is, hogy áthelyeztek egy buszmegállót, ugye ez a Hímes utcai megálló, melyet a Vasvári Pál utca oldalába talál meg, és itt kell felszállni, de ez már múlt héten így volt. Remélem, hogy ez nem okozott gondot a hét indítása mellett. A messzebbre utazóknak M3-as vásárosnamény felé a 267-es Kavicsnál Máté Szalka csomópont lehajtóág útszűkület van. Itt felújítási munkák pörögnek, számítson erre is. Vasútfejlesztési beruházások is elkezdődnek a következő időben, egészen pontosan 2029. decemberéig kell végleges tervet készíteni. Debrecen Máté Szalka vonalának az a 110-es pálya egyébként ennek a rekonstrukciójára. Ez azért talán távolinak tűnik, legalábbis a megvalósítást tekintve, de legalább már elindult valami mindenképpen. Pozitívnak könyveljük el, az MT-t megtalálja egyébként a cikket ennek kapcsán. Üzeneteit, észrevételeit a közlekedés kapcsán pedig várom most is 30 333 1039. Csak 10 perc ma is. Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, Családterápia, a cím ez fél ötkor.

0: Egy kitűnő Magdidal, az Elmegyek után majd a Csak 10 perc, ugye, ahogy említettem, Molnár Józsefünkkel, Szakács Tiborral, Családterápia címen indul mindjárt ez a kis egészség eszencia, mely most a lelki dolgainkat táplálja a következő időszakban. Előtte azért néhány gondolat még az utakról. Csapadékcsatorna kiépítése zajlik nyilvánvalóan útszűkülettel, sebességkorlátozással a M1-es, az Árok és a Sugár utcákon. Aztán egy jó hír, a tavaszi fejlesztési program lassan-lassan lezáródik. Júniusban ez már majd lepörög, és akkor majd a legutolsó feladatok is lezáródnak, úgyhogy lassan visszakapjuk 100%-osan Nyíregyháza közút hálózatát. Addig pedig egy csomó minden megújul, olvashat további kiegészítéseket, akár a Best FM oldalán. Csak 10 perc, ezzel pedig folytatjuk, aztán itt az Ace of Base dala és a Curl Summer, üzeneteit pedig várom most is 30 333 1039.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Izgatottan vártam a mai napot, köszöntöm Önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Sziasztok, itt vagyok!
2: Családterápia. Ezt a fogalmat különben nagyon sokan ismerik, de különben szerintem nem annyira. Hogyan kell ezt elképzelni? Miben másabb ez mondjuk történetesen, mint amikor egy ember elmegy egy pszichológushoz, leülnek és akkor ketten beszélgetnek?
3: Kezdjük onnan, hogy ez a családterápiás módszer, ez mondjuk az 1950-es években született meg, mint sok minden más nagyszerű dolog, ez is Amerikában, és körülbelül a 20. század második felében terjedt el mondjuk Európában, és idővel az egész világon, tehát egy nagyjából egy 30-40 év alatt ez a nagyon jól működő terápiás módszer azért az egész világot elérte. Azt mondjuk, hogy amikor egy terápiás beszélgetésre érkezik valaki egy egyszemélyesre, akkor ugye találkozik ott egy darab pszichológussal, és akkor ketten beszélgetnek. Na ugye itt, amikor családról beszélünk, akkor nagy részt akkor tud jól működni, hogyha az üléseknek egy jelentős részében a család összes tagja jelen van, és itt ezt nem egy családterapeuta vezeti, hanem kettő. Mi nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ezt általában egy férfi és egy nő vezeti. Márpedig ugye azért, hogy a családnak a férfi oldalai, meg a női oldalai is tulajdonképpen a terapeutákkal megerősíthető legyen. Ezek általában hosszabb ülések, azt mondjuk, hogy olyan másfél óra, vagy akár még kettő is lehet, amelyben a közepe táján van egy 10 perces szünet, amikor mondjuk valamilyen feladatot kapnak a jelenlévők, ekkor elhagyja a helységet a két terapeuta, és ők megbeszélik azt, ami itt eddig történt, és itt tudnak ők négy szem közt tulajdonképpen gondolatokat cserélni. Amíg ők mondjuk kint beszélgetnek ebben a 10 perces szünetben, addig összekötő időben ilyen gyakorlatokat kaphatnak, ugye azok, akik bent maradtak. Pszichodráma, szoborépítés, levélírás, gyurmázás, rajzolás, tehát ilyen érdekes módon való feladatokat kapnak, ugye nagyon érdekes, amikor a szülők is elkezdik ezt, amikor évtizedek óta már ilyet nem csináltak. Nagyon érdekes az is, hogy ez nem hetente történik, hanem általában két hetente. Olyan 6 és 25 ülés között tudunk egy-egy kérdésben mondjuk eredményeket elérni. És nagyon fontos az, hogy azért történik ritkábban, hogy legyen idő azoknak a dolgoknak a család életében megvalósulni, vagy egy újabb struktúrának megszilárdulni, hogy ez időt kell tulajdonképpen adni. És szokott olyan is történni, hogy egy-egy ülésre, vagy néhány ülésre nem az egész család érkezik, hanem mondjuk a családnak csak egy része, mondjuk azt mondjuk, hogy ide csak a szülők, vagy mondjuk ide csak a férfiak jönnek, vagy ide csak a gyerekek, de időről időre, mondjuk úgy, hogy az egész családot összerántja a két családterapeuta, és egyszerre ott mindenki is ott van. Tehát nagyon sok mindenben hasonlít, de igazából teljesen más, mint a személyes lelki gondozás általában.
2: Olyan ez, mint a lélek társas játéka?
3: Hát igen, mondhatjuk így is, attól függően, hogy a társasjáték szó alatt ki mit ért, de hogyha ezt így apostrofáljuk, akkor lehet tulajdonképpen ilyen is, képszerűvé tenni, megjeleníteni a családon belüli helyzeteket, a családtagoknak önmagukhoz és a családtagoknak egymáshoz való viszonyát, tehát ezek ennyiben tudnak másabbak lenni, mint a személyes két fővel levő találkozások. Uh-huh. Alapvetően abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen minden családnak képesnek kell arra lennie, hogy megfelelő módon működjön, és ehhez, ha segítséget kap a család, akkor ez a fajta működés, ez kontrollált körülmények között begyakorolható, és az addigi rossz beidegződések, azok tulajdonképpen rendeződni tudnak. Tehát ez is erre is azt mondom, hogy amikor erre egy család érkezik, akkor ez egy olyan kaland, amit lehet, hogy eleinte valaki nehezen vagy nehezebben fogad, de hogyha látja és érzi, hogy ennek megvannak a maga határa, és pozitív változásai, akkor nagyon szívesen szoktak erre az emberek érkezni.
2: Uh-huh. Említetted azt, hogy nem biztos, hogy jól működik a család. Hogy nem működik jól? Felcserélődnek a szerepek, vagy pedig valaki túl lihegi a saját maga feladatkör?
3: Tulajdonképpen a gordiuszi csomótát is vágtad. Igen, nagyon sokszor látjuk, hogy a szülői szerepek felcserélődnek, és nagyon sokszor látjuk azt is, hogy valaki a saját maga szerepét, azt sokkal nagyobb dimenzióba helyezi, és a másiknak a szerepe, vagy szerepei, azok tulajdonképpen eltörpülnek. Most nagyon egyszerű példát mondok, amikor mondjuk a férfiaknak egy jelentős problémája sokszor az, hogy a feleségem csak otthon van a gyerekekkel. Ugye ez a mondat az, amire mondjuk minden házi munkát és gyermeknevelést végző nő azonnal felpattan, és legszívesebben kikaparná ott a helyszínen a férjének a szemét, akkor maradj otthon te egy fél napra. Mert hát mit csinálsz? Berakod a mosógépet, játszol a gyerekekkel, ez az. Tehát, hogy itt az, amikor alapvetően
2: nem csinálsz te semmit.
3: Nem csinálsz te semmit, vagy jön a következő, ami sokszor ebből fakad, hogy én keresem a pénzt, és én tartom el a családot. Na most ugye ezek azok a kérdések, amelyeket ha így közelítünk meg, akkor rosszul lehet csak végére jutni, mert hogy nem tudjuk forintálissá tenni azt, amit egy anya a gyermekekkel, vagy a családdal tulajdonképpen otthon megtesz, és ha nincsen hozzá mérőnk, akkor nem tudjuk ezt megmérni. Tehát ezek például azok a kérdések, amelyeket családban nagyon sokszor előkerülnek, és ezeket ebben a családterápiás rendszerekben meg lehet olyan módon is világítani, hogy az, akinek van eddig egy nagyon határozott véleménye saját magáról, vagy a párjáról, akkor megdöbbentő az, amikor ezt túltolva, ám de mégis a valósághoz ragaszkodva láthatja a saját családját, vagy a saját szerepét kívülről.
2: Az én egyik barátom egyszer belement különben egy ilyen játékba, amikor a párja való vita, meg konfliktus az odáig vezetett, hogy azt mondta, jó, rendben, akkor cseréljünk szerepet, és azt mondta, hogy abba erősítsék meg ezt az egész dolgot, hogy akkor minden hónapban egy olyan nap legyen, amikor szerepet cserélnek. Kettő hónapig bírták.
3: Így van. Na most ebben ugye az a nagyon érdekes, hogy akkor, amikor arról szól egy családterápia, hogy hogyan tudunk együtt maradni, és hogyan tudjuk ezt a családot megfelelő mederbe terelni, amelyben a szerepek és az összes családot működtető dolog a helyére kerül, ha ebben van akarás, akkor ez működik, ha nem, akkor ez nyilvánvalóan a családok széthullását jelenti, és akkor, amikor arról beszélünk, hogy válás, akkor annak mindig velejárója az, hogy nem csak két ember szünteti meg az életközösségét, hanem minden egyes válás szó mögött egy teljes család kettéhullása van. Tehát azt mondjuk, hogy a házasságok fele legalábbis valamivel több, mint a fele most biztosan válással végződik, akkor ez ennyi családnak a minimum ketté válását jelenti. De hát ugye van, amikor nem csak ketté válik egy család, hanem még több részre bomlik, és innentől kezdődően a családterápiának a feladata egyfelől a család, másfelől pedig a párok összetartásának, vagy összetartozásának megerősítéséről is szól.
2: Volt egy érdekes film, ez a Párterápia, és hát egy érdekes közegbe kerültek a házaspárok, amikor elmentek, és tartalmasan megismerték egymást, és tulajdonképpen összekovácsolták őket, de ez kellett különleges helyszín, különleges program, stb. Ennek is van valami pikantériája? Mármint úgy mondom, egy ilyen családterápiának? Vagy ez bárhol, bármilyen körülmények között, csak egy a lényeg, hogy a szereplők legyenek ott?
3: Nem, azt tudom mondani, hogy egy családteráp terápián résztvevő családterapeutától nagyon-nagyon nagy mértékű vagy fokozott aktivitást várunk, és fokozott aktivitás kell ahhoz, hogy ő különféle akciós technikákat, gyakorlati megoldásokat, akár más helyszíneken való játékokat vagy szituációs feladatokat adjon, amely így segít. Míg mondjuk egy klasszikus pszichológussal való találkozás, vagy terapeutával való találkozás egy meleg szobában, barátságos körülmények között történik, itt ez nagyon sokszor nem a rendelőben történik, vagy egy kisebb teremben, hanem kint mondjuk az életben, nagyon sokszor pedig az is látható, hogy ott annak a családnak a házában, lakásában, otthonában, kertjében, ahol egyébként ők az életüket élik.
2: De ennek van valami direkt szándéka vagy oka?
3: Természetesen, hiszen ott tudod igazából őket helyzetbe hozni, vagy a saját, mondjuk ha azt mondjuk, hogy túlértékelik a saját helyzetüket, annak az igazi megvilágítása abban a környezetben látható a legjobban, ahol egyébként alapvetően ez történik. Hiszen minden más beszélgetésre ugye odahozzák az emberek a pszichológushoz a problémáikat, a gondolataikat, az élethelyzetüket, és ott neki kell, a terapeutának kell belehelyezkednie, itt viszont ez valamilyen szinten egy kicsit meg is tud fordulni. Akkor, amikor ott mutattunk nagyítóval rá arra, hogy ezt itt szoktad csinálni. Az asztalnak ezen a végén ülve mondod azt, hogy, és jönnek az úgynevezett ex-katedra kijelentések, hogy már pedig így lesz, mert én ezt így akarom, és így gondolom, és erre mondja azt a család másik rész, hogy ez nekünk pedig alapvetően nem jó.
2: De jó, most kezdjük belejönni. De lehet, az
3: a pszichodráma is erről szól, amit ugye ide lehet nagyon jól hozni még.
2: Aha.
3: Amikor parentifikált gyermek van, akkor ott az egész családnak van problémája. Ez ugyanolyan, mint egy betegség, amikor van egy beteg ember, akkor az egész családra hatással van. Tehát az mindenkinek a feladatát és mindenkinek a mindennapjait megváltoztatja. Ugyanígy mondjuk azt, hogy egészben, teljesben és globálisban gondolkodunk.
2: Ezért kell van szükség a családterápiára.
3: Így van.
2: Nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk, és nagyon élveztem. Köszönjük szépen, Józsi, szép napot neked.
3: Örülök, és várom a feladatokat. Sziasztok!
2: Szia!
1: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
4: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
4: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
4: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Az Ace of Base dala után már is nézzük, hogy mivel találkozik még útjainkon. Erdősor, ez ugye a körút, egészen pontosan ott a tűzoltósággal szemben, vagy az iskolával szemben, a szélső sáv lezárva közműépítés miatt, a Vasvári Pál utcától egészen a Kossuth utcáig. Négyes számú főút, itt pedig a Trafiboxra érdemes figyelni Újfehértónál. A Téglási 60-as is aktív. Kiegészítéseit várom, 30-33-33-103-9. A Képtelen érkezik, Szakács Gergő szóló karrierje pörög azonnal, aztán nézzük a Brent olaj világpiaci helyet.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt egy kis világpiac, méghozzá a fekete arany kapcsán a legutolsó info a szombati. Itt egy komolyabb mérséklődésről számolhattunk be, amikor is a benzin 8, a gázolaj 17 forinttal kerül kevesebbe, akkor mérséklődött az ára pontosabban legutóbb. Ugye ez a nem védett áru üzemanyagra vonatkozik, ami most 696, a benzinnél is 731. A gázolajnál a Brent olaj 106 dolláron áll, egy kicsit erősödött a múlt hét péntekhez képest, egyébként mindösszesen 1 dollárt, a forint pedig javít, 301 az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz, itt 2 forintos javulást könyvelhetünk el a hétvégének. Engedje meg, hogy visszatekintsek. Ez valamikor március 26-án 347 forinton csúcsosodott, aztán onnan szépen elkezdtünk csúszni lefelé. Csak így tovább, ez mindannyiunk érdeke. Itt van a holdtankoljak.hu-n a kiegészítés. De történik valami, itt a Beste majd megtudja. 5 órakor hírek, amit követően az 5 órai blogban megbeszéljük, hogy mi pörög a belvárosban, a Kossuth téren, aztán pedig néhány programot is hozok.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
6: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
5: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
6: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
5: Nyírkem, az egészséges kert titka.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Nyíregyháza, Incédisor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
9: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
3: A fiatalkorú gyanúsított számlájára külön élő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 000 forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
10: Híreink végén a várható időjárásról. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

elstartolt utolsó közös óránk 3 perccel 5 óra után. Ez továbbra is a Best FM, Déken István vagyok, Erik Prince dalát hozom mindjárt Piano címmel, és ahogy ígértem, Belváros, Kossuth tér, hogy mit csinál itt a INDB, azonnal kiderítjük.

A Miami Will Smith dalát hozhattam, ez a Best FM, a városban pedig a Kossuth téren egészen pontosan pörög a munka a Nyírvévé részéről. Ők is benne a tavaszban, illetve készülve a nyárra. A világos kertek fejlődéséről, fejlesztéséről már beszéltünk. Az egynyári növények lassan-lassan helyükön, és egyre színesebb a megyeháza előtti tér is. Egyébként ott mindig gyönyörű alkotások szoktak lenni, legalábbis virágokból kirakva. Én meg szoktam állni a feleségemmel is, megnézzük. Szerintem nagyon-nagyon szépek, és tényleg jól esik az ember szemét itt megpihentetni. Hát, ha még van hova leülni, és hát ez is pörög. A Nyírvévé teszi a dolgát, a padokon cseréli az elhasználódott fa alkatrészeket, hívjuk ezeket a léceket, vagy deszkákat így. Még szebb szóval utcabútorokat újít fel, és nem csak itt, hanem a város több pontján is. Ez pörög, tehát a Kossuth téren lassan-lassan most már tényleg érdemes majd ott sétálni, pihenni, lazítani, töltődni a nyári napokban is. Nézni a szökőkutat, nem tudom, a virágokat, hallgatni egy jó koncertet, ha éppen van a Kossuth téren, ugye erre is számtalan példa lesz ezen a nyáron. Halott pénz dobban, ezzel folytatjuk, ha már dologról esett szó, aztán itt van Kylie sikere is. In Your Eyes!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.
1: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Hallod, látod, érzed, az első magyar fesztivál bandánk a New Level-ön Pyre énekelt Zolával az élen, és Nyullal, hődobol, DJ Nyull dobol. Elképesztő nagy sikereket ért el a banda. The Way I Air, méghozzá Timbalandal, Kerry Hillsonnal, velük folytatjuk és nézzük a programokat a belvárosban. Május végén, szelektív szombat 30-án Kossuth tér 9 és 20-30 között a programok kapcsán Vidám Manók együttes 10 órától, aztán Street Dance School, Naninsk és Figaro, Szabolcs Néptánc együttes, Konzi Brass, Uriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band és eredmény hirdetés is lesz, aztán pedig majd a bikini koncertje kezdődik el 19 órai kezdettel. Szerintem a program nagyon színes, mindenki megtalálja a magának megfelelőt ebben a csokorban, azt gondolom, és ne feledje, ugye folyamatosan lesznek majd játékok, hát nyilvánvalóan így lesz majd az eredmény hirdetés. Aktuális. Május 30-án tehát, aztán május 31, ez már a gyereknap, méghozzá Kossuth téren, lesz csinadratta azon a hétvégén a srácoknak, Buratino Báb Színház, Y2 Mesediszkó, aztán a Nyíregy Dance Show, Vidám Manó koncert, ez mind az óriás buborékokkal, mesefigurákkal, Pepa Malacca és még sok-sok mindenki majd a Kossuth téren. A programokat megtalálja a Best FM oldalán 30-án, szelektív szombat 31-én gyermeknap. Írjuk be a naptárba, pörögjenek a dalok, méghozzá Timbalandal most egy

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A 30 éves banda, a Hooligans énekelt, a vérben válik vízzé, aztán pedig majd a Backstreet Boys, az első legnagyobb dobását. A Get Down címmel hozza mindjárt, hallgatjuk ezt a dalt, és előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már a kedd, 15 fok a reggeli start mellett, sok-sok felhő felettünk az eső érkezésére. 11 órától számolhatunk, egyébként szorványosan érkezik ez majd. Komolyabb mennyiségre nem nagyon kell készülni, hanem inkább úgy elaprózódik a keddi eső. Sok-sok felhővel indulunk, aztán felszakadozik a felhőzet, jön egy kis eső, aztán megint beborul, megint esik egy kicsit, megint felszakadozik a felhőzet. Ez jellemzi a keddi időjárásunkat, kezdetben majd délies széllel, aztán a déli órákban megerősödik, elkezd fordulni, a kora délutánban már erős, élénk, északi, északkeleti szélre kell számoljon. Tehát a szerdában, illetve a kedd estében, a kedd délutánban már majd hideg szél fog fújni, 18 fok lesz a legmelegebb órákban. Hát így kell készülni a keddre, amikor is 12-e Pongrácz névnapja, érkeznek a fagyosszentek, így a következő néhány napban a fagyok elmaradoznak, így pedig lehet majd a bőtermésre számítani. Hát erről ennyit, jön a Backstreet Boys, jön Lotfi Begivel, a Hurricane, meg Junior Jack dala is mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a 4 óra kerüljön most már egy pipa a hétfő délután mögé a folytatásban Night Shift House dalokkal. Én pedig irány haza pihenni, lazítani szerintem önre is ráfér. Hát tegyen így. Találkozzunk holnap 2 órakor, majd a kedben is számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, gerdtulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András, a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója, a Nyíregyházi Televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett két új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdony simogató és busz simogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
4: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Buji II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a 3. Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen nagykanizsai, a harmadikon tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közeleg a strandszezon. Segítik a szülés előtt állókat, és elköltötte a féltestvére pénzét. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyakunkon a strandszezon, szombaton megnyitja kapuit a tófürdő, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az előszezon időszakában a fürdő csak szerda és vasárnap között tart nyitva. Teljes kapacitással június 13-ától várják majd a kikapcsolódni vágyókat. Az árak a tavalyi évhez képest nem változnak. A parkfürdő részleges nyitását a társaság május 23-ára szombatra tervezi. Ettől az időponttól a családi medence várja az érdeklődőket. A fürdőkomplexum teljes kapacitással június 13-ától működik majd. Itt az árak idén valamelyest változnak a tavalyihoz képest. Május 20-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes programon a résztvevők megtudhatják, mi történik a szülőszobán, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak örömei vagy nehézségei. Emellett a szülőszobákat is megtekinthetik a kismamák és kísérőik. További részletek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Elköltötte a fiatalkorú gyanúsított a tévedésből neki utalt pénzt. Ezzel bűncselekményt követett el, mondta rádiónknak Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.
3: A fiatalkorú gyanúsított számlájára külön élő édesapja tévedésből másik gyermeke pénzét, több mint 250 ezer forintot utalt át, majd észlelve ezt kérte a fiát, hogy a pénzt utalja vissza. A fiú ennek nem tett eleget, a pénzt elköltötte ruhára és cipőre, azonban miután a büntetőjárás megindult ellene, visszautalta a teljes összeget féltestvére számára. A fiatalkorú a jogtalan elsajátítás bűncselekményét követte el, figyelemmel azonban arra, hogy a törvénnyel még soha nem került összeütközésbe. Az elkövetést elismerte és megbánta, az okozott kárt megtérítette, közvetítői eljárás lefolytatására kerül sor vele szemben, annak eredményessége esetén az eljárást az ügyészség megszünteti.
2: Híreink végén a várható időjárásról. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Most is a Best FM-et hallgatom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még van, ahol fűtenek. Élménynap az Értkertben és generációs program a Kölyökvárban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az időjárás ugyan egyre melegebb, sok lakásban még fűtenek. Hajnal András a Nyírtávhő nemrég kinevezett igazgatója a nyíregyházi televízióban elmondta, a január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest. Ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a város. A fűtési szezonban a társaság szakembereinek 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítaniuk. A nyári időszakban ismét terveznek javítási és karbantartási munkákat, ezekre összesen mintegy 650 millió forint áll rendelkezésre. A tervek szerint vezetékcserék valósulnak meg a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőlő utcán. Utóbbi helyszíneken több mint 300 méternyi vezetéket cserélnek ki. Emellett két új hőközpont is épül, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítése is megtörténik. A hivatalos fűtési szezon május 15-ig tart. Második alkalommal rendezik meg az Érkerti élménynapot. Koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket most szombaton. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. A lakosság a vasúti háttérmunkák világába is bepillanthat. Regisztrációhoz kötött programként megtekinthető lesz a vasútállomás irányító szobája, valamint a vasúti járműjavító is. Ezekre a Voke vasutas művelődési ház és könyvtárnál lehet jelentkezni. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Pünkösdi generációs programot szervezett a Kölyökvár a Mosolyvár nyugdíjas klubbal és az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly tagintézményének Mici Mackó csoportjával. A résztvevőket kézműves foglalkozások és játékos néptáncoktatás is várta. Az esemény célja az volt, hogy a különböző korosztályok közös élményeket élhessenek át, erősítve a generációk közötti kapcsolatot, írja a nyiregyháza.hu. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a Bringázz a suliba program. Tavaszi hadjárat Biriben és zenés áhítat lesz vasárnap. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. Honvédelmi versenyt rendeztek Biriben. Csaknem 90 diák vett részt a harmadik Dankó tavaszi hadjáraton. A megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, írja a Szabolcs Online. A versenyen a fiataloknak hadtörténeti és honvédelmi kérdésekben kellett helytállniuk, de légpuska lövészet, akadály és mátrix pálya, elsősegélynyújtás, logisztikai feladatok, térképészet, futás is várt rájuk mások mellett. A lebonyolításban a Magyar Honvédség vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred is segítkezett. Az első helyet a helyi Dankó Pista nevelő oktató központ csapata, a Dankó kadétok szerezték meg. A második helyen Nagykanizsai, a harmadikon Tarpai diákok végeztek. Ismét zenés áhítatot szerveznek az evangélikus nagy templomban. Május 17-én egy németországi gyermek és ifjúsági énekkar, valamint a Túróci Zoltán iskola Glória gyermekkara is fellép majd. A szervező nyíregyházi evangélikus egyház nem csak zenei élményt kínál, hanem lelki feltöltődést is a résztvevők számára. Az esemény nyilvános, írja a Város honlapja. Kedden markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg térségünkben zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet erős viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14, napközben 12-20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk. Elsősorban itt a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A szél ismét élénk lesz. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Cseja!

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: religion.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: A legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
0: a legszerebb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.